0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: A 70-es, a 70-es, a 70-es,
1: és 80-es, és 80-as évek diszkós lágerei.
0: Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: egyenesen a 70-es években.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: A 70-es évek felejthetetlen dalai. Szabadkai Magyar Rádió.
1: 107,1.
2: Rich girl, she buys her dreams. It's a rich world behind the scenes. Green eyes, they tell it all.

0: 'cause I've got you under my skin, and I love you when you're under my skin.
1: Mi feltesszük a kedvenc lemezét.
2: Szabadkai Magyar Rádió.

vére nő. Ha akarsz, ha nem akarsz, szerelmével mindenkit betakar, hogy reggelente elfelejtse, mi volt éjjel, és mi lesz nappal a bűntudattal, vagy mi lesz holnap, ha kilakoltat a jó is.

0: a 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
1: Szabadkai Magyar Rádió, ahol
2: a dal most neked szól,
1: a 107,1 MHz-en.

0: megtalál.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Kezdjék velünk a reggelt! Bye.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: Ébredjen velünk!
1: A 107,1 MHz-en.
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
3: 107,1.
4: Úgy dobog a szívem, hát itt vagyok.

0: 107,1. Itt csak retrós sláger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években. SMS.

0: A rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Legnagyobb magyar slágerei.
2: Nálunk a nosztalgia a divat.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10.000 euró, további részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon, 060 14 10 223. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízelmotor automata S-tronic váltóval. 2010-es évi járatú 2027-ig van bejegyezve, irányár 8000 euró. Érdeklődne 062 92 84 531-es telefonszámon. 062 92 84 531. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD típusú személyautó, 2010-es évjáratú megbízható családi utcai terepjáró takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődne a 062 92 84 531-es telefonszámon. 062 92 84 531. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 1:30-től és 4:30-től.
1: Hétvégén 8:30-tól és 12:30-től, valamint délután 2:30-tól és 5:30-től.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Mi szeretjük a retro zenéket,
0: mert a magyar retro slágerek nálunk szólnak.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ahol csak régi sláger megy. FM
1: 107,1.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Romlott a hűtőd a nyár közepén. A mosógép pont most adta fel? Vagy egyszerűen ideje lecserélni a régi háztartási gépet? A Szabadkai Magnotronban gyorsan megtalálod a megoldást. Hűtők, fagyasztók, mosógépek, tűzhelyek, mosogatógépek és sok más háztartási gép a legnagyobb választékban. Profi eladóink segítenek, hogy jól válassz. A megvásárolt terméket pedig Szabadkán és környékén extra gyorsan házhoz is szállítjuk. Nem kell napokat várnod az új gépre. Válassz, rendelj, és mi intézzük a többit. Gyors segítség, megbízható választék, jó árak. Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online www.magnotron.rs oldalon.
3: Reklámot hallottak. Hallgasson bennünket az interneten és a 107,1 MHz-en is. Kellemes ébredést!

0: Aki velünk ébred, az ráébred.
1: Ébredjen velem.
2: Ébredjen velem.
1: Kezdje a reggelt a Szabadkai Magyar Rádióval.
3: A 107,1 MHz-en.
4: Y'all still want me to come with you?
0: 7 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért. Címgáz.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
3: Emlékszik még a Trabantra?
4: Kedveli
5: a Neoton slágereit?
0: A Szabadkai Magyar Rádióval újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
6: Mert a magyar retró slágerek nem szólnak.

0: Reklám következik.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
3: Reklámot hallottak. Ahol a 80-as évek dalai szólnak.
4: 107,1 MHz.
3: Szabadkai Magyar Rádió. Ahol
4: most vissza a 80-as évekbe.

0: Jó reggelt kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha széllel szemben szaladok, én akkor

0: ajánló következik.
1: Dombos Fest 2026 Kishegyesen.
2: Június 25-e és 28-a között.
1: A zenei sokszínűség idén is garantált.
2: Felvidékről Szarka Tamás, Erdélyből Kosika, Japánból pedig Kenta Hayashi érkezik. A népzenei nagykoncertről a Fokos és Tokos zenekar gondoskodik. A világzenei hangulatért pedig a Poklade, a Bésodrom, a Baselán és Ferenci György felel. És ahogy már megszokhattátok, borudvar, dombos remix, irodalmi menet, fényfestészet és számos meglepetés vár benneteket. Részletek a fesztivál Facebook és weboldalán.
1: Várunk benneteket idén is a Dombos Festen.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.
4: Forgassuk vissza együtt az időkerekét.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: A

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as évek.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek.

0: Reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
4: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
5: Reklámot hallottak.
6: 8 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért. Címgáz.
8: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
9: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Csernai Panna. Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. Elindultak a támogatások a Bethlen Gábor alapkezelőn keresztül a határon túli és a nemzetiségi szervezetek felé, írta a magyar kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterek kedden este a Facebook oldalán. Kiemelte, a támogatások ügyének rendezését a Tisza kormány megalakulása után azonnal napirendre vették. Az utalások két hete elindultak a korábban meghozott döntések alapján érintett szervezetek felé, mostanra pedig több helyre meg is érkeztek ezek a pénzek. A határon túliak helyzete és a nemzetiségi kérdések kiemelten fontosak, nem lehetnek politikai játszmák alapjai, fogalmazott a tárca vezető. Egy újabb SMS-ben terjedő adathalász csalásra figyelmeztet a szerb belügyminisztérium. A csalók célja, hogy személyes és pénzügyi adatokhoz jussanak. A polgárok olyan üzeneteket kapnak, amelyek látszólag a köztársasági egészségbiztosítási alaptól származnak. Ezekben hamisan azt állítják, hogy az egészségbiztosítási kártya érvényessége lejárt, ezért sürgősen meg kell újítani, vagy új kártyát kell igényelni. A belügyminisztérium közölte, hogy az üzenet egy hamis internetes oldalra vezető hivatkozást tartalmaz, és arra szólítja fel a címzettet, hogy válaszoljon az üzenetre, majd kövesse az utóbbi utasításokat. Hosszú évek várakozása után tegnap ünnepélyes keretek között átadták Topolyán a Vénusz városi uszodát. A megnyitón tartományi és helyi tisztségviselők, valamint a beruházás megvalósításában résztvevő tervezők és kivitelezők is jelen voltak. Az ünnepség részeként megtartották az első iskolák közötti úszóbajnokságot is. Az uszoda hivatalosan mától vehető igénybe a polgárok számára. Sport. A horvát válogatott 1-0-ás győzelmet aratott a panamai csapat felett kedden a labdarúgó világbajnokság L csoportjának torontói mérkőzésén. A VB-k történetében mind az 5 meccsüket elveszítő panamaiak az újabb kudarcokkal már biztosan kiestek. Az utolsó körben az európai együttes Gánával, míg a közép-amerikai gárda Angliával találkozik szombaton. Végül pedig az időjárás. Ma többnyire száraz idő lesz, az ország északi részén túlnyomóan napos, időnként változóan felhős idő várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 32 Celsius fok körül alakul.
10: Egy óra múlva is
11: csak a legfrissebbek.
10: Friss hírek minden órában.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Reklám következik.
6: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztánlátás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
1: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024 55 50 25.
11: Reklámot hallotta.

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik. Mozaik. Mozaik.
0: Aktuális információk.
1: A 107,1 MHz-en.
3: Szép jó reggelt kívánok minden hallgatónak. Örülök, hogy ezen a szerda délelőttön is velünk tartanak, hiszen egészen 14 óráig várja önöket a Mozaik. Itt a 107,1 MHz-en. Június 24-e van, az Ivánokat, Beátákat, Jánosokat és Leventéket köszöntjük ma. Nagyon boldog névnapot kívánok nekik, a születésnapjukat ünneplőknek pedig jó egészséget, sok örömöt. Ma egyébként Szent Iván napját, a nyári napforduló ünnepét írjuk, amelyhez számos régi népszokás kapcsolódik. Ilyenkor hagyományosan tüzet gyújtanak, és közös mulatságokkal, ünnepi programokkal köszöntik a nyár egyik legkülönlegesebb időszakát. Vajdaságban is több településen készülnek erre az alkalomra, például Topolyán és Adán a tájházban hagyományosan megünneplik Szent Iván napját. De természetesen itt az adás is számos témával és érdekességgel készültem, nem csak a helyszíneken, ahol mindenféle programok vannak, itt a rádióban is minden, ami fontos és érinti önöket, arról bizony szó lesz. Ami a Mozaikban lesz, az nem más, mint hogy megnézzük, hogy hogyan kapcsolódik össze Szabadka és Eszék turisztikai kínálata, és milyen eredményeket hozott eddig a határon átnyúló együttműködés, de szó lesz pályázati lehetőségekről is, Kudlik Zoltán, a tartományi művelődési tömegtájékoztatási és vallási közösségi titkárság segédtitkára volt a vendégünk. A nyári programok sem maradnak el. A stúdióba érkezik Rumány Jákovics Szilvia, a Népkör Magyar Művelődési Központ művelődés szervezője, akivel a gyerekeket és a fiatalokat váró nyári táborokról beszélgetek. De telefonon Nyugatbácskába is kapcsolok majd, ahol szintén számos rendezvénnyel készülnek a következő időszakban. És ha már nyár, júliusban ismét néptánctól, muzsikától és kézműves foglalkozásoktól lesz hangos Zenta Gunaras, ahol új helyszínen megrendezik a 32. Batyú tábort. A részletekről majd Kis Imre Szerda Anna, a tábor egyik szervezője meséld, illetve Jakobej Károly születésének 200. évfordulója alkalmából nagyszabású kiállítás nyílik a Szabadkai Városi Múzeumban, erről is hallhatnak majd egy rövid összeállítást. Tehát ezekkel a témákkal várom önöket a mai Mozaikban, érdemes lesz velünk tartani, és 14 óra után se kapcsoljanak el, hiszen a Beszéljünk róla rovatunkban dr. Lukics Tibor egyetemi tanárral hallhatnak beszélgetést, aki nemrégiben Arany János érem kitüntetésben részesült a Magyar Tudományos Akadémián. Úgyhogy mindenképp tartsanak velünk, ha pedig van hozzászólásuk, megjegyzésük vagy üzenetük a műsorhoz, bátran írjanak akár Facebookon vagy SMS-ben, illetve Viberen a 066 36 36 33-as telefonszámra. A műszaki pultnál Farkas Ervin van itt önökkel, a mikrofonnál pedig Csernai Panna. Kellemes rádiózást kívánok!

0: ajánló következik.
1: Mi interjúk,
0: a vajdasági magyarságot érintő témák,
1: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
0: Mérleg.
1: Péntekenként a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Június 24-én a deviza árfolyamok Szerbiában a következőképpen alakulnak. 1 euró 117 dinár 40 para. 100 forint 32 dinár 98 para. A svájci frank 127 dinár 37 para, az angol font 136 dinár 29 para, az amerikai dollár pedig 103 dinár 25 para. Ezek voltak a Szerbiai Nemzeti Bank hivatalos középárfolyamai.

0: Reklám következik.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK Ball-nál könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkball.tv.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a hét napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Náda Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Náda Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 5550 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
8: Reklámot hallottak.

8 óra 40 a pontos idő a Mozaik első órájának második felében. A megszokott rend szerint lapszemlével érkezem. Már a kezemben is tartom a magyar szó mai számát, amihez a Filkó rejtvény melléklet is hozzátartozik, illetve ma nem csak napi lapunk van, hanem ahogy a reklám is mondja, hét nap szerdán, minden szerdán, a hét nap újságba is belekukkantunk majd röviden, de elsőnek nézzük a napi lapot. Már a címoldalon olvasható, amiről már mi is korábban beszámoltunk, hogy hivatalosan is megnyílt a városi uszoda Topolyán, illetve a martonosiak ünnepébe az egész közösség bekapcsolódott. 135 éves a Tűzoltó Egyesület. De már lapozom is. Külföld második oldal, Washington diplomáciai offenzívát indított, ami pedig a kitekintőt illeti, átalakul a közmédia intézményrendszere, létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, valamint az MTI Nonprofit ZRT. De már lapozom is tovább. Ami pedig a gazdaság rovatot illeti, a tartományi titkárság 13 organikus termelővel írt alá szerződés. Erről tudnak részletesebben tájékozódni. Ami pedig a közéletet illeti, folytatódnak az óvoda fejlesztések Óbecsén, illetve közösségi összefogás a nagykikindai öregtó megújulásáért. Kerekeken, hetes oldalon pedig az Oldtimer tulajdonosok hétvégéjét tartották Újvidéken, az idény első újvidéki Oldtimer találkozója, a kis autófesztiválja volt megszervezve. Itt rengeteg képet is láthatnak az újságban, de már tovább is lapozom, és meg is lepődöm, hiszen Hunyadi sorozatról lehet olvasni, aki azt mondja, és azt mondja az újság, hogy a Hunyadi sorozat Ázsiát is meghódítja. Bekerült a jelenleg zajló 31. Shanghai televíziós fesztivál Magnolia Awards döntőjébe. Érdekes, sok sikert kívánunk a filmnek, aki még nem látta, esetleg nézzen bele. Nagyon érdekes és izgalmas filmsorozat. Szabadkarovatban a Félix nevű sasról tudnak olvasni, aki nemrégiben már visszatért Palicsra. De tovább lapozom, és Újvidék rovatban fenntartható fejlesztésekről tárgyaltak Londonban, Újvidék a zöld városok között, ha lehet így fogalmazni. De nyitott pincék voltak Horgoson, illetve hát minden egyéb érdekes információról még tudnak tájékozódni az újságban, sporthírek és minden egyéb érdekesség itt van, de egy pillanat erejéig még nézzünk bele a hét napba is, hiszen itt is mindig érdekes írásokkal lehet találkozni. Ami a közösség és közéletet illeti, hogyan lett a foci világbajnokságból 10 milliárdos üzlet Brasnyó Zoltán írása, illetve dr. Mészáros Zoltán történész arról írt, hogy a Fidesz-KDNP kormány bukásának lehetséges okai vajon mik lehettek. Továbbá a heti interjút Kucsera Noémi gitárművésszel Szakál Laura kérdezte, de tovább haladok, itt van még a Tordai újság is, fejlesztések, tervek és lehetőségek Tóth Lívia szerkesztésében, de ha még tovább nézem, akkor pedig arról is olvashatnak, hogy amikor a fényképezőgép segít túlélni, de Kairó is szóba jön, és lesz itt még Béai is, úgyhogy akit érdekelnek az imént elhangzott témák sokaságai, akár a magyar szóból, akár pedig a hét napból, az mindenképp hát nézzen utána ezeknek, és mindenképp keressék fel a legközelebbi lapárost, és tegyenek egy nagy sétát, és vásárolják meg az újságokat.

8 óra 49 van, és most egy közérdekű információval érkezem, hiszen karbantartási munkálatok miatt szünetel az áramszolgáltatás június 24-én szerdán Szabadka, Kelebia, Csantavér, Radanovác és Kispiac több utcájában is. Nézzük a részleteket. Szabadkán az Arany János utcában, valamint a Stubica utcában és a környező területekkel együtt 8 óra 50-től egészen 12 óráig nem lesz áram. Továbbá a Blaskó-Ráigy utca egy részén, a Rádigyfivérek utca 118-as számú épületében, valamint a Majális utca egy részén 9 óra 15 és 10 óra 45 között nem lesz áram. Illetve a Majális utca egyes részein, valamint a Jólajos utcában 11 és 12 óra 30 között nem lesz még áram. De nézzük Kelebiát, ott pedig a Majális utca egyes részein, valamint a Jólajos utcában 11 és 12 óra 30 között nem lesz még áram. De nézzük Kelebiát, ott pedig a Skadár utca egy részén, valamint a Josip Kolumbó utca környékén.

0: Virág utca és a Topolyai út között, illetve a Zombori út egy részén, a Csikéria út és a Topolyai út között, továbbá pedig az Egység utcában, a Haladás utcában, a Felső utcában és a Csikéria utcában is 9 óra 30 és 13 óra 30 között nem lesz áram. Radanovácon, a Pest-Csarina utca egy részén 10 óra 50 és 11 óra 50 között nem lesz áram. Kispiacon, pedig a Testvériség Egység utcában, valamint a Szabadkai úton 13 óra és 14 óra között nem lesz áram. A részletesebb, bővebb információkat olvashatnak mindig a Pannoner TV honlapján. Mi pedig itt a Mozaiknak most az első óráját zárjuk. Hamarosan érkezem rövid hírekkel, majd a folytatásban pedig érkezem még izgalmas témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, úgyhogy mindenképp tartsanak velünk.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
2: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
1: Je ne sais plus comment te dire.
2: Rien que des mots.
1: Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai

te parler comme la première fois.

0: Tu es pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes.
1: Caramel, bonbons et chocolat.
0: Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais. Merci,
2: ajánló következik.
3: Lángos imádók, figyelem! Jótékonysági buckai lángos fesztivál Szabadkán a Zorka helyi közösségben, a Brenzu Sportközpontban július 10-én 19 órai kezdettel. A vendégeket gazdag kulturális program várja, légvár, kirakodóvásár és persze rengeteg finom lángos. Idén is fellép a magyar kanizsai Eridánusz együttes. Ha jön a nyár, vár a buckai lángos fesztivál.
4: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
5: Ajánlót hallottak.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Elromlott a hűtőd a nyár közepén. A mosógép pont most adta fel? Vagy egyszerűen ideje lecserélni a régi háztartási gépet? A Szabadkai Magnotronban gyorsan megtalálod a megoldást. Hűtők, fagyasztók, mosógépek, tűzhelyek, mosogatógépek és sok más háztartási gép a legnagyobb választékban. Profi eladóink segítenek, hogy jól válassz. A megvásárolt terméket pedig Szabadkán és környékén extra gyorsan házhoz is szállítjuk. Nem kell napokat várnod az új gépre. Válassz, rendelj, és mi intézzük a többit. Gyors segítség, megbízható választék, jó árak. Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online www.magnoton.rs oldalon.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Reklámot hallottak.
5: 9 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért. Címgáz.
7: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
8: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. Elindultak a támogatások a Bethlen Gábor alapkezelőn keresztül a határon túli és a nemzetiségi szervezetek felé, írta a Magyar Kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterek kedden este a Facebook oldalán. Kiemelte, a támogatások ügyének rendezését a Tisza kormány megalakulása után azonnal napirendre vették. Az utalások két hete elindultak a korábban meghozott döntések alapján érintett szervezetek felé, mostara pedig több helyre meg is érkeztek ezek a pénzek. A határon túliak helyzete és a nemzetiségi kérdések kiemelten fontosak, nem lehetnek politikai játszmák alapjai, fogalmazott a tárca vezető. Egy újabb SMS-ben terjedő adathalász csalásra figyelmeztet a szerb belügyminisztérium. A csalók célja, hogy személyes és pénzügyi adatokhoz jussanak. A polgárok olyan üzeneteket kapnak, amelyek látszólag a köztársasági egészségbiztosítási alaptól származnak. Ezekben hamisan azt állítják, hogy az egészségbiztosítási kártya érvényessége lejárt, ezért sürgősen meg kell újítani, vagy új kártyát kell igényelni. A belügyminisztérium közölte, hogy az üzenet egy hamis internetes oldalra vezető hivatkozást tartalmaz, és arra szólítja fel a címzettet, hogy válaszoljon az üzenetre, majd kövesse az utóbbi utasításokat. Hosszú évek várakozása után tegnap ünnepélyes keretek között átadták Topolyán a Vénusz városi uszodát. A megnyitón tartományi és helyi tisztségviselők, valamint a beruházás megvalósításában résztvevő tervezők és kivitelezők is jelen voltak. Az ünnepség részeként megtartották az első iskolák közötti úszóbajnokságot is. Az uszoda hivatalosan mától vehető igénybe a polgárok számára. Sport. A horvát válogatott 1-0-ás győzelmet aratott a panamai csapat felett kedden a labdarúgó világbajnokság L csoportjának torontói mérkőzésén. A VB-k történetében mind az 5 meccsüket elveszítő panamaiak az újabb kudarcokkal már biztosan kiestek. Az utolsó körben az európai együttes Gánával, míg a közép-amerikai gárda Angliával találkozik szombaton. Végül pedig az időjárás. Ma többnyire száraz idő lesz, az ország északi részén túlnyomóan napos, időnként változóan felhős idő várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 32 Celsius fok körül alakul.
4: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
6: Mi házhoz visszük a híreket.
0: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
5: Társadalmi célú felhívás.
9: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak.
6: Reklám következik.
10: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
4: Reklámot hallottak.

0: lesz. Ez a Mozaik.
1: A hétköznapok hírei a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Mintegy 460 millió dinár támogatásra lehetett pályázni idén tavasszal a tartományi művelődési tömegtájékoztatási és vallási közösségi titkárságnál. Összesen 13 különböző témában fogalmazhattak meg programokat a pályázók. A célunk minden évben az, hogy hozzájáruljunk a vajdasági kulturális élet fejlődéséhez, hogy így támogathassuk a kulturális örökség megőrzését, de az alkotó tevékenységet és az új kulturális kezdeményezéseket is. Emelte ki rádiónknak Kudlik Zoltán, a tartományi művelődési tömegtájékoztatási és vallási közösségi titkárság segédtitkára. A riporter Szabó Hangya Teréz.
3: A kiírt pályázatok egy része már eredménnyel járt, tehát 8 olyan pályázati téma van, amelyben eredményt tudtak hirdetni, 13 féle pályázatot kínáltak föl a pályázóknak. Szeretnénk tudni ezeket a pozitív eredményeket. Mennyire volt sikeres ez a 8 pályázat, amelyről szó van?
4: Hát először is az idei évben a tavalyi évhez képest csökkentek a pályázati pénzösszegek, sajnos 730 millióról 460 millióra, viszont ami jó hír, ami a kisebbségeket érinti, meg tudtuk őrizni a kisebbségi művelődési projektekre szánt keretösszeget 35 millión, úgyhogy a kisebbségi pályázatokat nem érintette ez a csökkentés. Idén is nagy volt az érdeklődés minden pályázatunk iránt, sokan jelentkeztek.
3: Jó pályázattal, gondolom.
4: Jó pályázattal,
3: nehéz
4: igen.
3: Nehéz volt akkor dönteni.
4: És ami jó hír az, hogy több olyan pályázaton is sikerült magyar érdekeltségű projekteket támogatni, amik a magyar közösség számára fontosak. Úgyhogy a legnagyobb pályázatunk az idei évben az az infrastrukturális beruházások, illetve eszközbeszerzés. Ezt önkormányzatok tudtak pályázni. 120 millió dinár volt a pályázati keretösszeg, és ennél a pályázatnál 13 projektet támogatott a tartományi titkárság, és a Magyar Kanizsa község pályázott sikeresen, ahol az Oromi Művelődési Ház felújítására 6,4 millió dinár támogatást ítélt oda a titkárságunk. Ezen kívül a könyvtároknak is idén is meghirdettük az új könyveknek a beszerzését. Itt 5 millió dinár volt a pályázati keretösszeg, és itt 43 könyvtár kapott támogatást.
3: Ez egész szép összeg, amikor tudjuk, hogy mennyire megdrágultak a kiadványok.
4: Így van. És egységesen attól függően, hogy hány tagja van a könyvtáraknak, 104 ezer dinár, illetve 152 ezer dinár támogatást kaptak. A következő pályázati kiírásunk az a zenei alkotások volt, ahol 25 millió dinárt osztott szét az idejében a titkárságunk, ahol 31 projektet támogattunk. Meg szeretném említeni a Szabadkai Elekte nemzetközi zongora versenyét, a Pianofestet, ami 1 millió dinár támogatásban részesült, illetve a Zsinagóga Alapítvány, pedig a városnapi koncertjét a parkban, ami egy közkedvelt program itt Szabadkán a városnap megelőzően, őket pedig 900 ezer dinárral támogattuk. A multimediális pályázatainknál pedig 14 millió dinárt osztottunk szét, ahol 33 projektet támogattunk. Itt a Zadai Szarvas Gábor könyvtár kapott támogatást, 270 ezer dinár értékben a Magyar Fényképészet napját fogják megszervezni. Úgyhogy ez is azt hiszem, hogy egy nagyon szép program lesz.
3: Nagy hagyományokkal rendelkező tevékenység egyébként vajdaságban, és hál' Istennek történelmet is megörökít.
4: És Zentán pedig a Túlzó Lajos Kulturális Központ kapott 100 ezer dinárt a művésztelep megszervezésére. Illetve Óbecsén a Tán Fivérek Értelmiségi Kör pedig a kreatív műhelyükre, amit a felnőtteknek szerveznek meg, kaptak 100 ezer dinárt, és a Szabadkai Népkörben pedig az Exlibris nemzetközi pályázat kapott 100 ezer dinárt.
3: Nagyon szép kiállítás szokott lenni mindig az Exlibris.
4: És tömeges is, úgyhogy ez tényleg egy nagyon szép kezdeményezés, ami már több évre, illetve most már szerintem évtizedre is visszatekintő pályázat. A filmalkotásoknál 35 millió dinárt osztottunk szét, ahol 12 projektet támogatott a titkárságunk. Itt a Palicsi Filmfesztivál kapott 4 millió dinárt, illetve Herceg Zsolt traktorfesztiválja ami egy dokumentumfilm lesz, kapott 500.000 dinár támogatást. Az irodalmi alkotásoknál 31 millió dinárt osztottunk szét, ahol 75 projektet támogattunk.
3: Lesznek magyar nyelvű kiadványok ezek szerint?
4: Hát az a kisebbségi művelési pályázatnál van meghirdetve, ez külön a szerb nyelven íródott könyvek, illetve irodalmi alkotásokra lehetett itt pályázni. A kisebbségi művelési pályázaton pedig az idejében is nagy volt az érdeklődés, több mint 300 pályázat érkezett be, amiből 146 magyar érdekeltségű pályázat volt, és ebből a titkárság 117 projektet támogatott, ami a 35 millió dinárból 14,8 millió dinárt kaptok a magyar egyesületek, intézmények, civil szervezetek.
3: Ez, hogyha segédtitkár úr visszatekint egy kicsit a pályázatokra, ez mennyire jelenti azt, hogy sikeres volt magyar szempontból, a magyar művelődés, a magyar civil szervezetek szempontjából ez a pályázati kör?
4: Hát én azt hiszem, hogy mindenféleképp sikeres, és azt el kell mondani, az idejében is valamennyit növekedett a magyar pályázatoknak a támogatása, mivel egyes vajdasági magyar kisebbségeken belül nem voltak egyesületek, akik pályáztak, ezért a magyar pályázatokat támogattuk, és a tavalyi évben 13,3 millió dinár volt, most másfél millió dinárra többet kaptak a pályázataink. Amit el kell mondanom, hogy sajnos több olyan pályázatunk volt, ami formailag nem felelt meg, és itt ki szeretném emelni, itt az eredmények prezentálásánál, hogy a jövő évben figyeljenek oda, akik pályáznak, hogy mind postai úton is, mind elektronikus úton el kell küldeni a pályázatot, mert különben érvénytelen. Úgyhogy ha valaki csak elektronikus úton küld el, vagy csak postai úton, akkor sajnos nem tudjuk elfogadni, és automatikusan el lesznek ütve ezek a pályázatok. Úgyhogy azért, hogy sikeresen tudjanak pályázni, azért kérem azt, hogy a pályázati kiírás szövegét olvassák el, és mindent, ami benne van, és amit kérünk, mi egy tényleg egyszerű formáját válaszoljuk a pályázásnak, egyszerű űrlapon, amit ki kell tölteni, úgyhogy nem nehéz, de azért, hogy ne bosszankodjunk ilyen dolgok miatt, hogy ezért nem kapnak támogatást a projektjeink, amit az idejére terveztünk, ezért szerettem volna kiemelni, hogy ez egy fontos dolog, hogy a jövő évben akkor figyeljenek oda, hogy postai úton is és elektronikus úton is küldjék el a pályázatot. Még egy pályázat a történelmi egyházak, tehát azt nem említettem meg, itt 37.240.000 dinárt osztottunk szét. Itt a Szabadkai Egyházmegyében a Verbászi templomnak a tornya lesz felújítva, illetve egy új kereszt kerül a toronyra, amit 3,7 millió dinárra támogat a titkárságunk, illetve a Futaki templomban, ahol a vitrás felújításra kerül sor, itt 75.000 dinárra támogattuk a vitrásnak a felújítását, illetve Szabadkán a püspökség a udvara lesz felújítva és parkosítva, ezt 900.000 dinárra támogattuk, illetve az újvidéki Ferences templom tetőszerkezete lesz felújítva 800.000 dinár értékben. A Nagybecskereki egyházmegyében pedig Töröktopolyára kerül idén a támogatás. Itt a kültéri oltár kiépítése fog megtörténni a kegyhelyen, amit valamivel több mint 3 millió dinárral támogat a titkárságunk, és a református egyházközösségben pedig a maradéki közösségnek, gyülekezetnek az épületének, a melléképületeinek a tatarozását támogatja a titkárságunk 835.000 dinárral.
3: Tehát akkor hátra van még néhány pályázatnak az elbírálása, ez mikor várható?
4: Nagy valószínűséggel még június folyamán szeretnénk a szerződéseket aláírni a pályázóinkkal, és akik az év első felében tartották meg a rendezvényeiket, projektjeiket, azoknak meg minél előbb szeretnénk kifizetni a támogatást.

0: ajánló következik.
1: Egy jól ismert hang.
2: Kiss János.
1: És egy közkedvelt műsor.
2: Rádió Diszkó.
1: Csütörtökönként este 8-tól.
3: A főszereplő maradt a régi.
1: Rádió Diszkó a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Ajánlót hallottak.

0: az egész rádióskálán mi játsszuk a legtöbb régi zenét.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A Szerbia és Horvátország közötti határon átnyúló együttműködés újabb eredményeit mutatták be a közelmúltban a Kelebiai Ménesben. Az Interreg program keretében megvalósuló Majestic Zoos projekt részeként Eszékről érkeztek szakemberek tanulmányi látogatásra, akik szabadkai partnereikkel közösen ismertették az eddigi elért eredményeket. A projekt kiemelt célja a családbarát turisztikai kínálat fejlesztése, ennek részeként bemutatták azokat a létesítményeket is, amelyek megszerezték a Family Welcome minősítést, de szó volt továbbá azokról az új turisztikai csomag ajánlatokról, amelyek Eszék és Szabadka legvonzóbb látnivalóit kapcsolják össze. A részletekről kollégánk Vitkovics Alexander számol be.
3: Szabadkán és környékén egyre nagyobb hangsúlyt kap a családbarát turizmus fejlesztése. Ennek egyik fontos állomása, hogy több helyi turisztikai szolgáltató, köztük a Kelebiai Ménes és a Palicsi Állatkert is elnyerte a Family Welcome tanúsítványt. Bejelentésre egy az eszéki partnerekkel közösen szervezett tanulmányút keretében került sor a Kelebiai Ménesen. Family Welcome minősítés jelentőségéről, valamint a szabadkai turisztikai szolgáltatók eredményeiről Bozsidárka Golubovics, Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezetének igazgatója beszélt.
4: A Kelebiai Ménesnél vagyunk, amelyről ünnepélyesen is elmondhatom, hogy július 1-től elnyerte a Family Welcome tanúsítványt. A Family Welcome az Európai Unió fejlesztési koncepciója, egy olyan európai szabványokon alapuló rendszer, amely ajánlásokat és normákat kínál minden turisztikai szereplő számára, akik családi turizmussal foglalkoznak vagy szeretnének foglalkozni. Örömmel jelenthetem be, hogy július 1-től a Kelebiai Ménes mellett több más szereplő is megkapta ezt a minősítést. Elsősorban Szabadka városa, mint turisztikai desztináció lett az első Szerbiában, amely tanúsítványt kapott, mint a családi turizmus fejlesztésére ideális úti cél. Emellett a Palicsi Állatkert és a Kelebiai Ménes is megkapta az elismerést. A minősített turisztikai rendezvények közé tartozik a Városnapja, a Szabadkai Félmaraton, a Szüreti Napok és a Palicsi május 1-jei majál is. A Family Welcome koncepció keretében minősített szálláshelyek pedig a Villamajúr, az Avliákod Josipe, a Navigátor Palics és a Hotel President. Összesen 11 szereplőt minősítettünk Szabadka területén, beleértve magát a várost, mint desztinációt is, így ebben az értelemben úttörők vagyunk országunkban. Reméljük, hogy ezt a koncepciót más városokban is bevezetjük, és kollégáink átveszik ezt a kiváló receptet a családi turizmus fejlesztésére. Ezzel bebizonyítottuk, hogy Szabadka és turisztikai szolgáltatói együtt ideális célpontot jelentenek a családi turizmus számára. Összejövetelünk apropója egy tanulmányút. Vendégül láttuk médiamunkás és turisztikai szakembereket partnervárosunkból, Eszékről, amellyel 2010 óta állunk partneri kapcsolatban. A találkozó a Majestic Zoos projekt keretében valósul meg, amely a határon átnyúló együttműködés egyik legjelentősebb turisztikai projektje. A programot a Palicsi Állatkert, az Eszéki Állatkert és Eszékváros turisztikai közössége valósítja meg. A projekt összértéke 1,5 millió euró, népszerűsítését a következő hónapokban is folytatjuk, a projekt pedig 2027. februárjában zárul.
3: A családbarát turisztikai kínálat bővítésében jelentős szerepet vállal a Palicsi Állatkert is. Az intézményben több új fejlesztés valósult meg a határon átnyúló együttműködés keretében. A részletekről Szonya Mándics igazgató beszélt.
5: Zaista smo zadovoljni prvim rezultatima ovog velikog za nas i značajnog prehograničnog projekta.
6: Nagyon elégedettek vagyunk ennek a számunkra rendkívül fontos határon átnyúló projektnek az első eredményeivel, amelyet eszéki kollégáinkkal és barátainkkal közösen valósítunk meg. Az állatkertek fokozatosan befejezik a projektben vállalt kötelezettségeiket, ennek keretében mindkét állatkertben több új létesítmény épült. Néhány hónappal ezelőtt a Palicsi Állatkertben átadtuk az új gyermekjátszóteret, amely méltó módon váltotta fel az 50 éves központi játszóteret. Emellett bővítettük oktatási kapacitásainkat is, létrehoztunk és felszereltünk egy szabadtéri tantermet. Jelenleg pedig egy új állatkomplexum berendezése zajlik, amely 3 épületből áll, és a Baby Zoo nevet kapta. Az egyik részben kis testű főemlősök, kisebb emlősök és egzotikus állatfajok kapnak helyet. Ezek az állatok belső terekkel is rendelkeznek majd, így a látogatók télen is megfigyelhetik őket az üvegfalakon keresztül. A második épületben az arab papagájok gyűjteményének egy része kap helyet, míg a nagy röbdében végre olyan környezetet biztosíthatunk a nagyobb főemlősöknek, amilyet megérdemelnek. A komplexum interaktív jellegű is. A 3 épület közötti zárt udvar különböző állatkölykök befogadására alkalmas. Innen ered a Baby Zoo elnevezés is. A látogatók állatgondozóink felügyelete mellett kapcsolatba léphetnek egyes állatokkal, pónikkal, szamarakkal, kecskékkel, nyulakkal, valamint kis alpakákkal és lámákkal. Természetesen ez attól is függ, hogy az adott időszakban milyen állatkölykök találhatók az állatkertben. Most úgymond a turisztikai szervezetek térfelén pattog a labda, hiszen ők segítenek nekünk az új tartalmak népszerűsítésében. Az állatkertek önmagukban is turisztikai látványosságok. Ugyanakkor mindig előnyös egy egységes turisztikai kínálat részévé válni. A Palicsi állatkert immár aranyfokozatú Family Welcome tanúsítvánnyal rendelkezik, ezért nagyon elégedettek vagyunk ezekkel az első eredményekkel, és reméljük, hogy a látogatóink még sok éven át élvezhetik majd ezeket a fejlesztéseket.
5: Sme zaista zadovoljni ovim prvim rezultatima i nadamo se da će ih naši posetioci još dugo godina koristiti.
3: A projekt horvátországi partnerintézménye az Eszéki állatkert, ahol szintén jelentős beruházások zajlottak. Az eredményekről és a további tervekről Nikica Jukic, az állatkert vezetője nyilatkozott.
7: U Zološki vrt Osijek je u sklopu Majestic Zoo-sa napravio jedno veliko slavonsko selo.
3: Az Eszéki állatkert a Majestic Zoo projekt keretében egy nagy szlavon falut, vagy inkább szlavon udvart hozott létre. 5 kifotót építettünk a házi állatok számára, ahol lovak, szamarak, sertések, szarvasmarhák, kacsák és lodak kaptak helyet, vagyis mindazok az állatok, amelyeket sajnos egyre ritkábban láthatunk falvainkban. A projekt célja az volt, hogy a gyerekek megismerhessék őshonos háziállatainkat, amelyek egyre inkább eltűnnek a mindennapokból. Emellett egy játszóteret is kialakítottunk, amelyet kifejezetten a fejlődési nehézségekkel élő gyermekek számára terveztek. A Palicsi állatkerthez hasonlóan mi is megszereztük a Family Welcome tanúsítványt. Így ez jelenleg az állatkert egyik legvonzóbb és legnépszerűbb része. Az állatkertek általában véve önmagukban is jelentős turisztikai vonzerőt jelentenek. Az Eszéki állatkert tavaly több mint 100 000 látogatót fogadott, ami rekordnak számít. Idén szintén új rekord felé haladunk. Az együttműködésünk már évek óta tart. Ez csak egy a közös projektjeink közül. Már készül a következő program is, amelyet szintén a Palicsi állatkerttel közösen valósítunk meg. Az ilyen együttműködések és projektek mindig hasznosak, mert új látogatókat és turistákat vonzanak az állatkertekbe.
7: Sama suradnja, sami projekti su uvijek znači dobrodošli i uvijek su mamac za nove posjete i turiste.
3: A Majestic Zoo elnevezésű határon átnyúló projekt összértéke 1,5 millió euró és 2027 februárjáig tart. A program célja a családbarát turisztikai kínálat fejlesztése, valamint a Palicsi és az Eszéki állatkert látogatottságának növelése. A partnerek szerint az együttműködés már most kézzelfogható eredményeket hozott, és a jövőben újabb közös projektek megvalósítását is tervezik.

ritmust adunk a délelőttnek itt a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. David Bowie szól, az imént jobbnál jobb dalokkal érkezünk, és tartunk még meglepetéseket, igazi nagy slágereket. Na de Szabadkán is környékén jelenleg 27 fok van, ma többnyire száraz idő lesz az ország északi részén, túlnyomóan napos, időnként változóan felhős idő várható, míg Szerbia déli és középső területein helyenként esőre, záporokra és zivatarokra is számítani lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 32 Celsius fok körül alakul. A meteorológusok szerint a következő napokban a napsütésé lesz a főszerep Vajdaságban, ezért érdemes figyelni a megfelelő folyadék bevitelre és a napvédelemre a legmelegebb órákban. Ami jó hír, hogy időjárási front nem lesz felettünk ma, azonban a kánikula határozza meg a napot, elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg a meleg, keringési panaszok, vérnyomás, ingadozás, rosszullét és migrén egyaránt jelentkezhet, és nő az infraktusok és a stroke esélye is. A kánikulában általános lehet a fáradtság, tompaság és a dekoncertláltság is. Így hát vigyázzunk, könnyen napszórást, hőkutát is kaphatunk, figyeljünk magunkra. 9 óra 49 a pontos idő, mi most zenélünk tovább, de kerek órán aktuális hírek lesznek, utána pedig folytatódik a mozaik. Tartsanak velünk!

én ezt hallgatnám. És ezt. Meg ezt. No meg ezt. Ha ön is, akkor 107,1. Eszemel.

0: 10 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
0: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Elindultak a támogatások a Bethlen Gábor alapkezelőn keresztül a határon túli és a nemzetiségi szervezetek felé, írta a magyar kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere este a Facebook oldalán. Tarr Zoltán kiemelte, a támogatások ügyének rendezését a Tisza kormány megalakulása után azonnal napirendre vették, az utalások két hete elindultak a korábban meghozott döntések alapján érintett szervezetek felé, mostanra pedig több helyre meg is érkeztek ezek a pénzek. A határon túliak helyzete és a nemzetiségi kérdések kiemelten fontosak, nem lehetnek politikai játszmák alapjai, fogalmazott a tárca vezető. A visegrádi országok továbbra is támogatják a Nyugat-Balkán Európai Uniós integrációját, jelentette ki Magyar Péter magyar miniszterelnök a V4-ek gödöllői csúcs találkozóját követően. A magyar, cseh, lengyel és szlovák kormányfő egyetértett abban, hogy a térség stabilitása és fejlődése Európa közös érdeke. A vezetők az unió következő 7 éves költségvetéséről, valamint a kohéziós és az agrárpolitika jövőjéről is tárgyaltak. Emellett szó esett egy Varsót, Prágát, Pozsonyt és Budapestet összekötő gyors vasút megépítéséről, valamint a digitalizáció és az energiabiztonság területén történő szorosabb együttműködésről. Átadták Topolyán a Vénusz városi uszodát, amelyet mától használhatnak a lakosok. A modern komplexumban úszómedence, gyermekmedence, masszázsmedence, valamint wellness részleg várja a látogatókat. A beruházás értéke meghaladta az 1,2 milliárd dinárt, amelyet tartományi és községi költségvetésből biztosítottak. Ami a belépőjegyeket illeti, a felnőttek számára a napi jegy hétköznaponként 1100, míg hétvégén 1300 dinár. Topolya község lakosainak 550 dinár hétköznap, hétvégén pedig 650 dinár. További információk a Vénusz Városi Úszoda Facebook oldalán találhatók. Interaktív irodalmi programot szerveztek Zomborban a Magyar Szépróza ünnepe alkalmából. A rendezvény résztvevőit arra kérték, osszák meg egymással azokat a prózai írásokat, amelyek hatással voltak, vagy vannak mindennapjaikra, illetve arra a közegre, amelyben élnek. A felolvasások során kortárs magyar prózai művekből is elhangzottak részletek, majd beszélgetés alakult ki aktuális irodalmi és társadalmi kérdésekről. Közben a nyugat-bácskai festők és rajzolók élőben örökítették meg a felolvasások és az olvasmány élmények hangulatát vásznon és papíron. Az élményt borkóstoló tette teljessé. Az irodalmi estet a Magyar Írószövetség Magyar Szépróza napja eseménysorozatának részeként rendezték meg.
0: Sport.
3: A horvát válogatott 1-0-ás győzelmet aratott a panamai csapat felett a labdarúgó világbajnokság elcsoportjának torontói mérkőzésén. Panama ezzel az újabb kudarccal már biztosan kiesett. Az utolsó körben a horvátok Gánával, még Panama Angliával találkozik szombaton. Az angol válogatott gól nélküli döntetlent játszott Gánával az elcsoportban Bostonban, így mindkét fél a továbbjutással kecsegtető 4 ponttal várja a folytatást. Tegnap a K-csoport Portugália 5-0-ra verte Üzbegisztánt. Már az első félidőben 3 góllal vezettek, Cristiano Ronaldo 2-szer volt eredményes. 2 forduló után a portugáloknak 4 pontjuk van, és zárásként Kolumbiával játszanak majd Miami-ban szombat éjszaka. A 0 ponttal rendelkező VB újonc üzbégek ellenfele Kongó lesz. Kolumbia egyébként 1-0-ra győzött Kongó ellen.
0: Időjárás.
3: 27 fok van jelenleg Szabadkán, száraz napos idő várható túlnyomó részt a folytatásban is. Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
2: A legjobb retro zenék társaságában.
4: A 107,1 MHz-en.
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Reklám következik.
5: Biztonság, ami hosszú távra szól.
0: A Zentoi Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Panyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
5: Miközben a fociláz az óceán túlpartjára költözik, az STK Ball-nál könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkball.tv.
6: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
7: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
8: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
7: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
8: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
7: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
9: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
10: Reklámot hallottak.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a szabadkai MCC fiatal tehetségprogramjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
2: Média támogató. A Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Nálunk minden terítékre kerül.
1: Mozaik. A 107,1-en informálódjanak velünk.
2: Mozaik.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
3: Milyen igaz, nálunk minden terítékre kerül. Közérdekű információval folytatódik most a Mozaik. A Szabadkai Egészségház értesítése alapján a héten a megszokott rendszerint dolgoznak az orvosi rendelők, kivéve a Hajdújárási Egészségház ma 13 óra 30 és 17 óra között, csütörtökön 10 és 13 óra között, pénteken pedig 7 és 10 óra között fogadják a pácienseket. A Királyhalmi Egészségház ma 10 és 13 óra között, holnap 13 óra 30 és 17 óra között, pénteken pedig 10 óra 30 és 14 óra között dolgozik. A Ludasi Egészségház ma is pénteken zárva tart, csütörtökön azonban 9 és 10 óra között fogadják a betegeket. Az Újzsedniki Egészségház egész héten 7 és 10 óra között dolgozik. A Nagyfényi Egészségház szintén egész héten, viszont 10 óra 30 és 14 óra között fogadja a pácienseket. A Pestcsara rendelő ma is pénteken 7 és 14 óra között dolgozik, holnap pedig 13 óra és 20 óra között fogadja a pácienseket. A Sugárúti Gerontológiai Központ rendelője ma is pénteken 7 és 14 óra között, holnap 13 óra és 20 óra között fogadja a betegeket. A hetes számú egészségház rendelője ma is pénteken 7 és 14 óra között, csütörtökön pedig 13 óra és 20 óra között dolgozik. Ami a Tavankúti rendelőt illeti, ma is pénteken szintén 7 és 14 óra között, csütörtökön pedig 13 óra és 20 óra között várja a betegeket. A Györgyéni Egészségház ma 13 óra és 20 óra között fogadja a pácienseket, holnap és holnap után pedig zárva tart. A Zorka Egészségház ma és pénteken 7 és 14 óra között dolgozik, csütörtökön pedig, azaz holnap 13 óra és 20 óra között fogadja a pácienseket. Hétfőn zárva tart majd. Az egyetemista rendelő szintén zárva lesz az elkövetkező napokban. A Kisbajmoki Egészségház pedig ma 13 óra és 20 óra között, csütörtökön és pénteken pedig 7 óra és 14 óra között dolgozik, ami pedig a Radanováci Egészségházat illeti, ma is pénteken zárva tart, csütörtökön pedig 13 óra és 20 óra között fogadja a betegeket. A rendelők munkaidejéről a www.domzdravia.org.rs címen tájékozódhatnak bővebben, vagy pedig a Pannoner TV honlapján. De most zenéljünk is tovább, következzen az Anna and the Barbies együttes.

kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretni.

Útközben is Szabadkai Magyar Rádió. Az információk alapján rendőri ellenőrzésre számíthatnak azok a sofőrök, akik Szabadka és Palics között vezetnek, valamint a tűzoltóságnál a kórház felé is találkozhatunk rendőri ellenőrzéssel. Így hát legyenek óvatosak és tartsák be a közlekedési szabályokat. Természetesen ne csak akkor, ha rendőrt látnak, hanem mindig, és közben pedig hallgassák rádiónk hullámhosszát, ahol a legjobb slágerek dominálnak. Ha pedig még rendelkeznek további útinformációval, írjanak bátran akár Facebookon vagy SMS-ben, illetve a Viberen a 0636 36 36 33-as számra.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámon. 061-1-999-393 vagy pedig 065-2-999-393. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek. Ára 10.000 euró. További részletek a 060-14-10-223-as telefonszámon. Tehát 060-14-10-223. Eladó egy Audi Q5S Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízelmotor, automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062-92-84-531-es számon. 062-92-84-531. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható családi utcai terepjáró takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062-92-84-531-es telefonszámon. Megismétlem még egyszer a telefonszámot. 062-92-84-531. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 9:30-12, valamint délután 14:30-17.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

A kora délelőtti órákban már volt szó áramkimaradásról, de most nézzük meg, hogy 11 óra után hol van és hol lesz áramszünet. Szabadkán, az Arany János utcában, valamint a Sztubica utcában és a környező területekkel együtt 12 óráig nincs áram. Szabadkán szintén a Majális utca egy részén, valamint a Jólajos utca egy részén 11 óra és 12 óra 30 között lesz áramszünet. Csantavér több utcájában nem lesz áram, mégpedig a Szent Tamási út egy részén a Bolman utca felül az október 11-i utca irányába, de a Halas utcában, a Csáky Lajos utcában, a 6. Új utcában, az október 11-i utcában, a Topolyai út egy részén a Bolman utcától az Egység utcáig a Tanyákkal együtt, továbbá pedig a Kanizsai út egy részén, a Kisferenc utca egy részén, az Ifjúsági utca és a Topolyai út között, valamint a Zombori út egy részén, a Csikéri út és a Topolyai út között, továbbá az Egység utcában, a Haladás utcában, a Felső utcában és a Csikéria utcában 13 óra 30-ig nincs áram. Radonovácon pedig a Pestcsarina utca egy részén 10 óra 50 és 11 óra 50 között nem lesz áram, ami pedig Kispiacot illeti a Testvériség Egység utcában, valamint a Szabadkai úton 13 óra és 14 óra között lesz áramkimaradás. Pedig következzen a Mária visszatérő amerikai blondi rock együttes 1999-es kislemeze, amely a No Exit című albumunk vezető dala volt.

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik. Mozaik. Mozaik.
3: Aktuális információk.
4: A 107,1 MHz-en.
5: 10 óra 50 a pontos idő. Nézzük, mi a helyzet a határokon. A különböző platformok szerint, akik Szerbiából utaznak Magyarországra, megközelítőleg fél órát kell várni a Kelebia-Tompa határátkelő helyen, de hasonló a helyzet a Nagyhatáron és a Horgos 1, Röszke 1 határátkelő helyen. Az online kamera felvételen látszik, hogy több sávban is történik az átléptetés, körülbelül 40 percet kell várnia a sofőröknek. A többi határátkelő helyen mondhatni, hogy nincs torlódás, átlagosan 10-15 percet kell várni. Akik viszont most Magyarországról Szerbia felé utaznak, Röszke 2, Horgos 2, tehát a közúti átkelő helyen fél óra a várakozási idő a legfrissebb információ szerint, a többi határátkelő helyen pedig átlagosan 10-15 percet kell várni. Így hát, akik a határon várakozóknak, mindenképp kitartást és türelmet kívánok, jó rádiózást közben. Itt a műsorban kerekórán hírekkel érkezik hamarosan Orosz Ildikó, majd a Mozaik folytatásában a stúdió. Itt a műsorban kerekórán

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Elindultak a támogatások a Bethlen Gábor alapkezelőn keresztül a határon túli és a nemzetiségi szervezetek felé, írta a Magyar Kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere este a Facebook oldalán. Tar Zoltán kiemelte, a támogatások ügyének rendezését a Tisza kormány megalakulása után azonnal napirendre vették. Az utalások két hete elindultak a korábban meghozott döntések alapján érintett szervezetek felé. Mostanap pedig több helyre meg is érkeztek ezek a pénzek. A határon túliak helyzete és a nemzetiségi kérdések kiemelten fontosak, nem lehetnek politikai játszmák alapjai, fogalmazott a tárca vezető. Átadták Topolyán a Vénusz városi úszodát, amelyet mától használhatnak a lakosok. A modern komplexumban úszómedence, gyermekmedence, masszázsmedence, valamint wellness részleg várja a látogatókat. A beruházás értéke meghaladta az 1,2 milliárd dinárt, amelyet tartományi és községi költségvetésből biztosítottak. Ami a belépőjegyeket illeti, a felnőttek számára a napi jegy hétköznaponként 1100, míg hétvégén 1300 dinár. Topolya község lakosainak 550 dinár hétköznap, hétvégén pedig 650 dinár. További információk a Vénusz városi úszoda Facebook oldalán találhatók. Újabb SMS-ben terjedő adathalász csalásra figyelmeztet a szerb belügyminisztérium. A csalók célja, hogy személyes és pénzügyi adatokhoz jussanak. A polgárok olyan üzeneteket kapnak, amelyek látszólag a köztársasági egészségbiztosítási alaptól származnak. Ezekben hamisan azt állítják, hogy az egészségbiztosítási kártya érvényessége lejárt, ezért sürgősen meg kell újítani, vagy új kártyát kell igényelni. A belügyminisztérium közölte, hogy az üzenet egy hamis internetes oldalra vezető hivatkozást tartalmaz, és arra szólítja fel a címzettet, hogy válaszoljon az üzenetre, majd kövesse a további utasításokat.
3: Sport.
4: A horvát válogatott 1-0-ás győzelmet aratott a panamai csapat felett a labdarúgó világbajnokság L csoportjának torontói mérkőzésén. Panama ezzel az újabb kudarccal már biztosan kiesett. Az utolsó körben a horvátok Gánával, míg Panama Angliával találkozik szombaton. Az angol válogatott gól nélküli döntetlent játszott Gánával az L csoportban Bostonban, így mindkét fél a továbbjutással kecsegtető 4 ponttal várja a folytatást. Tegnap a K csoportban Portugália 5-0-ra verte Üzbegisztánt, már az első félidőben 3 góllal vezettek. Cristiano Ronaldo kétszer volt eredményes. Két forduló után a portugáloknak 4 pontjuk van, és zárásként Kolumbiával játszanak majd Miami-ban szombat éjszaka. A 0 ponttal rendelkező VB újonc üzbégek ellenfele Kongó lesz. Kolumbia egyébként 1-0-ra győzött Kongó ellen. Kezdődnek a harmadik csoportkör mérkőzései a labdarúgó világbajnokságon. A B csoportban Svájc Kanadával, Bosznia-Hercegovina pedig Katárral csap össze 21 órától. Éjfélkor kezdődnek a C csoport párhuzamos meccsei, a Skócia-Brazília és a Marokkó-Haiti mérkőzés. Az A csoportban 3 órakor indulnak az összecsapások, Csehország-Mexikó, Dél-Afrika-Dél-Korea ellen lép pályára.
3: Időjárás.
4: 29 fokot mérünk Szabadkán, jelenleg változó felhőzet mellett időnként napsütésben is lehet részünk a folytatásban. 31-32 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
5: Friss hírek minden órában.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
6: 107,1 MHz.
0: Reklám következik. Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
5: Reklámot hallottak.

0: Mi házhoz visszük a híreket.
1: Szabadkai Magyar Rádió. A legtöbb információt nálunk hallják.
2: 11 óra 13 perc van, folytatódik a Mozaik, ezúttal Nyugatbácskába kapcsolunk. A következő napokban, hetekben számos érdekes program várja az érdeklődőket a térségben, legyen szó kulturális, közösségi vagy szórakoztató rendezvényekről. Hogy pontosan milyen események lesznek, arról Lennert Tíme a kolléganőnk számol be, aki a hallgatók figyelmébe ajánlja a közelgő programokat. Szia Tími, köszöntelek itt a Mozaikban!
3: Szia, köszöntöm a hallgatókat is.
2: Hát, mint mindig, most is zajlanak az események Nyugatbácskában. Milyen programok várhatóak a hétvégén? Láttam, hogy Gomboson búcsú, de ha jól tudom, holnap Bezdánban irodalmi est lesz. Úgyhogy mindenképp érdekes témák és érdekes események várhatóak.
3: Így van, továbbra is sorjáznak a programok. Örömmel tudok róla beszámolni, hogy holnap egy irodalmi eseményre kerül sor a Bezdáni Színházban 18 órakor, tehát június 25-én a Magyar Szép Próza ünnepe alkalmából Kalandozás Sándor Zoltán próza világában, tehát Sándor Zoltán alkotásaival, könyveivel fogunk megismerkedni, mégpedig a szerzővel dr. Beke Otto beszélget, az est moderátora jó magam leszek, a program keretében pedig kiállítás nyílik Józsa Renáta helyi festő alkotásaiból. A program a Magyar Író Szövetség eseménysorozatának részeként valósul meg, amely a Magyar Szép Próza napjához, ünnepéhez kapcsolódik, és a Bezdáni Petőfi Sándor Művelődési Egyesülettel közös szervezésben zajlik. Hát és igen, ahogy említetted is, Gomboson búcsúra készülődnek lázasan, ahogy hallottam, hát már egész héten zajlanak az előkészületek a búcsúi napra, június 27-én kerül sor erre a nagyszabású ünnepre. A helyi önkéntes tűzoltó testület és az Arany János Magyar Művelődési Egyesület közös szervezésében zajlik majd ez az esemény. A program 17:30 kezdődik, gyülekezővel az általános iskolánál, onnan 18 órán indul az ünnepi felvonulás, majd színes néptánc bemutató zajlik a Kultúrotthonban. 19 órától pedig sörsátor várja az érdeklődőket a játszótéren. A hangulatról a Szabadkai Dáridó együttes gondoskodik. Mindenkit nagy szeretettel várnak erre a közösségi ünnepre. És akkor hát még maradjunk ugyanez ennél a napnál, hiszen hát június 27-én több esemény is zajlik Nyugatbácskában, ugye így a gombosi búcsú, ahogy említettük is, illetve 27-én Bás Gyula falván a Magyarok Nagyasszonya templomban hálaadó szentmise lesz, a felújított templomért mondanak imát, adnak hálát délelőtt 11 órakor. Amellett pedig 27-én még Bácskertestre, Kupuszinára is várják az érdeklődőket. A templomban, a Szent Anna templomban lesz egy pódium műsor, mégpedig Tóth Péter Lóránt versvándort köszönhetjük ismét itt Nyugatbácskában, aki Márton Áron a Remény Zarándoka című műsort adja elő, tehát Márton Áron 130 esztendeje született erdélyi püspök emlékére hát történik majd ez a pódium műsor, és bizonyára hát sokan ott lesznek majd és érdeklődnek, méltó igazán ez a program arra, hogy minél többen jelen legyenek. Aztán visszakanyarodnánk ismét Gombosra. Június 30-án, kedden, Jung Károly neves néprajzkutatóra emlékeznek halálának 5. évfordulója alkalmából. A gombosi helyi közösség épületénél a megemlékezés alkalmával koszorút helyeznek el az emléktáblánál. Az emlékezés alkalmával fellépnek a gombosi diákok, valamint Kishegyesről Kormányos Dorina és Prezoszki András. A megemlékezésen a gombos polgármestere Rupa Attila és a Kislajos Néprajzi Társaság nevében pedig dr. Szőke Anna tiszteletbeli elnök helyezi majd el az emlékezés virágait a táblánál. Tehát ez is egy fontos program lesz, ugye ez már a jövő hétre vonatkozik, és akkor már júliusra is van még egy egy programajánlónk, mégpedig Nyári Dári Dóra hívják az érdeklődőket Bács Gyula falvára, Batyus estre. Mulassunk jókedve a zenére a falu apraja nagyja, és a zenét és a jó hangulatot a bácskai fiatal fiúk biztosítja majd ezen az estén, tehát július 4-én 20 órai kezdettel kerül sor erre a nem mindennapi eseményre, helyszín a telecskai tűzoltó otthon, és a belépés pedig ingyenes, mindenkit nagy szeretettel és nyitottsággal várnak erre a nyári Dári Dóra Bács Gyula falván, tehát július 4-én, és akkor így egyelőre ennyi lenne.
2: Hát színes a programsorozat Nyugatbácskában. Mindenki találhat magának olyan eseményt, amire szívesen ellátogat. Esetleg bővebben, akiket érdekelnek a Nyugatbácskában történő események, hol tudnak tájékozódni a programokról?
3: A programokról részleteket folyamatosan közlünk a Nyugatbácska portálon, tehát nyugodtan napi szinten frissülünk, és napi szinten adunk tájékoztatást ezeknek a programoknak a részleteiről, időpontjáról, illetve hát igyekszem én is beszámolni ezekről a programokról itt a Szabadkai Magyar Rádióban, majd riportok formájában.
2: Tími, a hallgatók nevében is én köszönöm szépen a részletes programajánlót, tehát eseményekből nem lesz hiány a következő időszakban sem, ami Nyugatbácskát illeti. Érdemes akkor a közösségi oldalakon, esetleg a helyi tájékoztató felületeken szemezgetni az események között.
3: Köszönöm én is a lehetőséget, és szép nyári napokat kívánok mindenkinek!

0: itt a Szabadkai Magyar Rádió, a 107,1 MHz-en.
1: Minden, ami számít, egy helyen.
0: Hogy ne maradjon le semmiről.
1: Mozaik.
2: A nyári szünet a pihenés mellett az új élményekről és a közösségi programokról is szól. A Szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központ idén is számos táborral várja a gyerekeket és a fiatalokat. A média világa, a színjátszás, a néptánc, a népzene és az angol nyelv, valamint az óvodásoknak szóló aranykapu vakáció is szerepel a kínálatban. A következő percekben a különböző táborokról Rumenyákovics Szilviát, a Népkör Művelődés szervezőjét kérdezem, aki már itt van velem a stúdióban. Szia, köszöntelek itt nálunk!
3: Szia, köszöntöm én is a hallgatókat!
2: Hát gazdag nyári kínálattal készül a Népkör. A sort a június 29-én kezdődő médiatábor nyitja. Kinek szól ez a tábor? Kiket vártok?
3: Igen, ahogy mondod, június 29-én indulnak meg a nyári táborok a Népkörben, időpontban ugye egymás után. Hát a média tábor az leginkább a felsős korosztálynak szól, de igazából nagyon azt gondolom, hogy nem újdonság, hogy nagyon elterjedt a fiatalok médiában való részvétele, akár egy fotó megosztással, vagy ugye a különböző kis rövid történetek, ahol megosztják a mindennapjaikat, és hát sok embernek hobbiává vált a fotózás, vagy a videózás, vagy a tartalomkészítés, és hát arra gondoltunk, hogy akkor lehet, hogy érdekelni őket egy ilyen tábor, ahol egy kicsikét kapnának egy kis szakmai segítséget, vagy egy szakmai iránymutatást. Hát nem titkoljuk, hogy ugye a Népkörben is működik egy kis média csapat, és az InternetNO Fesztivál alatt is egy komoly kis csapat dolgozik azon, hogy az online térbe is mindig aktívak legyünk, és mindenki értesüljön a fesztivál eseményeiről, úgyhogy ez a tábor egy kicsit nekik is szól majd, illetve természetesen mindenki, aki érdeklődik ez a műfaj iránt, úgyhogy szerencsére nagy az érdeklődés, és ami még pozitív, hogy azért nem szükséges most már fényképezőgép ahhoz, hogy valaki fotósnak tanuljon, hiszen sok telefon már jobb képeket csinál, úgyhogy ez is egy előnye.
2: Akkor igazából a táborba egy telefonnal elég, ha érkeznek a gyerekek, és akkor ott már megtanulják ezeket az alapokat.
3: Így van, hát mondhatni, hogy már alsós korosztályban is azért sok gyermeknek van telefonja, de hát a felsősök már szinte biztos vagyok benne, hanem is a tábor idejére, de hogy kapnak egy ilyen kis eszközt, amivel tudnak majd gyakorolni, úgyhogy különösebb igény nincs a részvételre, csak a jó kedve kell.
2: Ki vezeti a foglalkozást, és hány napos a tábor?
3: A foglalkozást azt Kis Árpád fotós vezeti, ő már évek óta a mi rendezvényeinket fotózza, és hát azt gondolom, hogy ő egy megfelelő személy arra, hogy átadja a tudását ezeknek a fiataloknak. A tábor az június 29-től július 2-ig fog tartani, úgyhogy szeretettel várunk minden jelentkezőt.
2: Akkor még lehet jelentkezni a
3: táborba. Igen, igen.
2: Haladjunk tovább, hiszen számos más tábor is lesz, például a színjátszó tábor. Én feltételezem, hogy itt az improvizációs játékokon át a drámapedagógiai gyakorlatok, vagy akár a jelenetépítésig, itt minden helyet kap a mi színház, és mire számíthatnak akkor a jelentkezők, pontosan mely korosztály számára indul a színjátszó tábor?
3: A színjátszás ugye egy nagyon kedvelt műfaja a fiatalok körében, és hát főleg azok körében, akik úgy egyébként is a hétköznapokban szórakoztatják a saját kis közösségeiket, vagy van nekik készségeik erre a műfajra. Úgyhogy nagyon sok olyan jelentkezőnk van a táborra egyébként, akik már valahol színjátszanak, de valahol a lényeg az lenne, hogy bekapcsolódjanak új tagok. Ez július 1-től lesz megtartva a tábor a Népkörben, és hát igazából Nyári Ákos és Hajdú Dénes Sára fogják tartani. Azt hiszem, hogy őket nem kell a közönségnek bemutatni, hiszen Ákos ugye a Népszínházban is tevékenykedik, mint színész, úgyhogy láthatták már őt, úgyhogy nagyon jó kis szakmai csapat áll a tábor mögött, és azért pontosítanám egy picit a témáját a tábornak, ugyanis a gasztroszínház lesz a téma központjában, ez annyit jelent, hogy olyan, tehát főzőcskiznek is, és a színházzal kapcsolatos ugye tevékenységeket, készségeket próbálják majd elsajátítani. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogyha van egy színházi jelenet, amihez jól dukál mondjuk egy valamilyen gasztronómiai csoda, mondjuk egy étel, akkor azt hozzárakják a jelenethez, vagy az étel köré építik ugye azt a jelenetet, úgyhogy így van elképzelve ez a tábor, ez lesz a tábor témájának a központja, úgyhogy be lesz rendezve egy kis nyári konyha a Népkör udvarában, és hát ez a tábor már 7 éves kortól egészen 19 éves korig szól mindenkinek. Hála Istennek nagyon sok a jelentkező, de még mindig tart a jelentkezés, és van rá idő.
2: Ezek délutáni foglalkozások, vagy délelőtti?
3: A színjátszó tábor az délelőtt 10 órától 2 óráig fog tartani. A többi táborunk meg reggel 9 órától 1 óráig, tehát próbáljuk azt a délelőtti órákat, amikre esetleg a gyermekekre se nincs ki, hogy vigyázzon, akkor hogy kitöltsük nekik a szabad idejüket.
2: A programfüzetben olvastam, hogy a legkisebbeket egyébként minden szerdán várja az aranykapó vakáció. Itt milyen programokkal készültetek számukra? Mit lehet elmondani erről a táborról, vagy nevezzük tábornak, foglalkozásnak?
3: Igen, a Népkör Aranykapu játszóháza az nyáron is próbálja tartalommal megtölteni az intézményt. A Népkör udvarára egy nagyon jó helyszín, és rendelkezünk egy olyan csodálatos játékparkkal, ami csak úgy kéri, hogy ez legyen használva nyáron is. Úgyhogy minden szerdán július 1-től egészen augusztus közepéig délután 5 és 7 óra között várjuk az óvodáskorú gyermekeket ezekre a foglalkozásokra. Sokan feltették a kérdést, hogy hát, hogy óvodás is lehet, hogy nem mer ott maradni egyedül, de szülők is nyugodtan részt vehetnek a gyermekkel a foglalkozáson. Itt népi játékok lesznek, kézműves foglalkozások, úgyhogy nagyon sok mindent együtt fogunk készíteni, együtt játszunk, és természetesen szabad idejük is lesz a gyermekeknek ebbe a 2 óra hosszába, hogy élvezzék ezt a játékparkot is, úgyhogy ezt mindenki vegye úgy, hogy egy jó kis szerda délutáni program mindenki számára. Lehet csak alkalmakra bekapcsolódni, de lehet, hogy előre, ha jelzi a szülő a teljes nyári időszakra is. Vannak feliratkozó gyermekek, úgyhogy én azt gondolom, hogy ennek a korosztálynak ez egy tökéletes program.
2: Főleg így a nyáron. Ugye beszéltünk már a médiáról, a színjátszásról és az aranykapu vakációról, de a népkörhöz szorosan hozzátartozik a néptánc és a népzene is. 2 tábor is lesz ebben a témában. Erről is szóljunk pár szót.
3: Igen, hát a népkörben ugye a tagjaink nagy része a népművészeti szakosztályban tevékenykedik. Ez azt jelenti, hogy vagy néptáncol, népi énekel, vagy valamilyen népi hangszeren tanul. És hát nekik adunk egy alkalmat, ugye, hogy nyáron egy héten keresztül tudják továbbképezni magukat, illetve olyan gyermekeket, fiatalokat várunk ide a táborba, akik még nem mertek bekapcsolódni a néptánc világába, vagy a népművészet világába, úgyhogy őket is várjuk, tehát teljesen kezdőket is várunk, akik még nem táncoltak, és pont a tábor lényege is, hogy felvegyék a lépést azokkal, akik már ebbe a műfajba kicsit gyakorlottabbak, és hát nagyon szeretnénk, hogy akár szeptembertől ezek a tábor lakók népkörösek legyenek, és bekapcsolódjanak a szakosztályunk munkájába, úgyhogy július 13-tól 17-ig lesznek megszervezve ezek a néptánc és népzene táboraink, és szeretettel várunk mindenkit. Botka Réka és Korponai Réka fogják vezetni a néptáncos csapatot, illetve Tóth András a népzenészeket.
2: Igen, nagyon jól hangzik, és milyen jó, hogy erre teret is adtok, hogy ez a gyerekek akár, aki tényleg kezdő, akkor az ott most a táborban el tudja sajátítani a lépéseket.
3: Így van, és ami fontos, ugye, hogy ami a hangszert illeti, biztos sokan gondolkodnak, de nekik nincs otthon hangszerük, ez nem probléma, ugyanis a népkör az biztosítja a népzenészeknek a hangszer használatot is, és ez az év folyamán is így van, hogy mi minden eszköz biztosítunk a táborra, csak egy kényelmes kis cipő a táncosoknak, próbaszoknya, vagy egy kényelmes próbanadrág, és hát igazából másra tényleg nincs szükség, a uzsanát pedig biztosítunk.
2: És hát a jó hangulat pedig nyilván garantált.
3: Így van.
2: Ugyebár a hagyományőrzés mellett az utolsó tábor, amit láttam a listán, az a nyelvtanulás lesz, azaz pontosabban angol nyelvet lehet tanulni. Hát játékosan is, talán sok élménnyel, ahogy a leírást olvastam, ez is szerepel a nyári kínálatban.
3: Igen, ugyanis az angol nyelvtanulás az évközben is egy tevékenysége a népkörnek, hiszen Gajdos Karolina tart egész évben, heti szinten angol foglalkozásokat 6 éves kortól az Aranykapu játszóházban. És hát ez a legnépszerűbb tábor jelen pillanatban, ugyanis 2 csoportban is indulni fog a tábor. Ide ugye 6 éves kortól 13 éves korig várjuk a gyerekeket, fiatalokat, hogy játékos formába sajátítsák el ezt a nyelvet, és ugye hát felhinnám a figyelmét azoknak a szülőknek, akiknek most indul első osztályban a gyermeke, és várhatóan angol nyelvet fog tanulni, ez nagyon jó kis alapot fog szerezni a táborban, hogy megismerkedjen a nyelvvel, úgyhogy lehet, hogy egy lépéssel előrébb lesz a többiek, úgyhogy szeretettel várjuk az iskola előkészítős gyerkőcöket, ők még beleférnek ebbe a korhatárba, és vegyenek részt ebbe az egyhetes táborba, ahol ez egy napközis tábor, tehát mindegyik tábor, amit eddig felsoroltunk, ezek napközis táborok, tehát ugye hazamennek a foglalkozások után a fiatalok, úgyhogy próbálják ki magukat. Karolina, én azt gondolom, hogy a legkiválóbb oktató, aki most ebben a műfajban van, úgyhogy szeretettel várunk minden jelentkezőt.
2: A táborok esetében mekkora a részvételi hozzájárulás?
3: Itt támogatói díjai vannak a tábornak, ez 4600 dinár, tehát ugye ez egy napközis tábor, ahogy említettem, van uzsonnát is tartalmaz, és hát igazából semmivel nem kell mással hozzájárulni a gyermekeknek, nem kell a táborhoz megvenni semmit, ami az eszközöket illeti, úgyhogy ezt mindent a népkör biztosít.
2: Hol találhatnak további információkat az érdeklődők, illetve hogyan lehet jelentkezni a táborba?
3: A népkörnek ugye van egy honlapja, a népkör.rs-en, itt ugye természetesen minden táborról van egy leírás minden részletével, lehet minket telefonon is elérni, az 557033-as telefonszámon. Az e-maileket is folyamatosan figyeljük, ez a népkörmmk@gmail.com. A közösségi oldalokon mindenhol jelen vagyunk, tehát Facebook, Instagram, TikTok, mindenhol kis videókat is láthatnak a táborokról. Ilyeneket is készítettünk, hogy azért tényleg minden formában eljusson az emberekhez ezeknek a táboroknak a híre. Én azt gondolom, hogy ez most idáig jól sikerült, de még nyitott minden táborra a jelentkezés.
2: Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Rumenyákovics Szilviának, a Népkör művelődés szervezőjének. További sikeres szervezést és sok lelkes táborozót kívánok.
3: Köszönjük szépen!

0: Reklám következik. Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
1: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
1: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
1: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
1: Ma hozzák a 7 napot.
2: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
2: Reklámot hallottak.

11 óra 49 a pontos idő, búcsúzunk a délelőtti óráktól, hamarosan híradó lesz Orosz Ildikó szerkesztésében, majd a folytatásban árfolyam információ, de a Pannonár TV műsorát is ismertetem majd önökkel, valamint szó lesz a 32. Batyutáborról, amely Zentagunarason lesz megszervezve, a részletekről majd Kis Imre Szerda Anna, a tábor egyik szervezője mesél. Illetve Jakobej Károly születésének 200. évfordulója alkalmából nagyszabású kiállítás nyílik a Szabadkai Városi Múzeumban. Erről is hallhatnak majd egy összeállítást. Tartsanak velünk!

0: Híradó.
1: Elindultak a támogatások a határon túli szervezetek felé, értesített a magyar kormány illetékes minisztere. Támogatják a Nyugat-Balkán európai integrációját a visegrádi országok. Nem iható a víz Csantavéren és Dusanovón. Megnyílt Topolya új uszodája, és beszámolunk a foci VB legújabb történéseiről. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Elindultak a támogatások a Bethlen Gábor alapkezelőn keresztül a határon túli és a nemzetiségi szervezetek felé, írta a magyar kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere este a Facebook oldalán. Tar Zoltán kiemelte, a támogatások ügyének rendezését a Tisza kormány megalakulása után azonnal napirendre vették, az utalások két hete elindultak a korábban meghozott döntések alapján érintett szervezetek felé, mostanra pedig több helyre meg is érkeztek ezek a pénzek. A határon túliak helyzete és a nemzetiségi kérdések kiemelten fontosak. Nem lehetnek politikai játszmák alapjai, fogalmazott a tárcavezető. A visegrádi országok továbbra is támogatják a Nyugat-Balkán Európai Uniós integrációját, jelentette ki Magyar Péter magyar miniszterelnök a V4-ek gödöllői csúcs találkozóját követően. A magyar, cseh, lengyel és szlovák kormányfő egyetértett abban, hogy a térség stabilitása és fejlődése Európa közös érdeke. A vezetők az unió következő 7 éves költségvetéséről, valamint a kohéziós és az agrárpolitika jövőjéről is tárgyaltak. Emellett szó esett egy Varsót, Prágát, Pozsonyt és Budapestet összekötő gyors vasút megépítéséről, valamint a digitalizáció és az energiabiztonság területén történő szorosabb együttműködésről. Dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke Brüsszelben egyeztetett ma Lakos Eszterrel, a Tisza párt európai parlamenti delegáció vezetőjével. A VMS elnöke közösségi oldalán azt írja, ez volt a harmadik egyeztetése a Tisza párt vezetőivel. Április 24-én még miniszterelnöké történő megválasztása előtt Magyar Péterrel Budapesten, majd június 3-án Forstoffer Ágnessel, az országgyűlés elnökével Szabadkán, most pedig Brüsszelben Lakos Eszterrel találkozott. A Vajdasági Magyar Ügyek képviseletéhez párbeszédre, működő kapcsolatokra és következetes jelenlétre van szükség, emelte ki posztjában dr. Pásztor Bálint. Hozzátette, ők ezt teszik Belgrádban, Budapesten, Brüsszelben és otthon Vajdaságban is. Megtiltotta az ivóvíz fogyasztását Csantavéren és Dusanovón a tartományi egészségügyi titkárság közegészségügyi felügyelősége, mert a rendszeres mintavétel során tegnap megállapította, hogy az ivóvízben egyes elemek koncentrációja megnövekedett. Erről közösségi oldalán számolt be Góli Csilla Szabadka alpolgármestere. Tájékoztatása szerint a hatóságok június 29-én újabb vízmintákat vesznek, hogy ellenőrizzék a víz minőségét, addig pedig a szabadkai vízművek és csatornázási kommunális közvállalat elvégzi a vízhálózat teljes tisztítását és fertőtlenítését, hogy a polgárok mielőbb ismét biztonságosan használhassák és fogyaszthassák a vezetékes ivóvizet.
2: Hétfőn, tehát június 29-én fog újra a felügyelő mintát venni, addig a vízmű munkatársai mindent el fognak végezni, hogy itt a telepen mindent dezinfikáljanak, és az ivóvíz újra olyan minőségű legyen, hogy annak fogyasztása biztonságos legyen. Fejleményekről tájékoztatni fogjuk önöket. Addig pedig kérem, ismertessék ezt a helyzetet a polgártársaikkal, készítsenek be palackozott vizet, mivel a napokban kánikula 38-40 fok várható. Köszönöm a megértésüket.
1: Hosszú évek várakozása után tegnap ünnepélyes keretek között átadták Topolya új létesítményét, a Vénusz városi uszodát. A megnyitón tartományi és helyi tisztségviselők, valamint a beruházás megvalósításában résztvevő tervezők és kivitelezők is jelen voltak. Az ünnepség részeként megtartották az első iskolák közötti úszóbajnokságot is. Az uszodát hivatalosan mától vehetik igénybe a polgárok. Mecserék Anita tudósít.
3: A Topolya központját ékesítő vadonatúj uszoda tervezési munkálatai 2017-ben kezdődtek, az építkezés pedig 2019-ben indult. A beruházás összértéke meghaladta az 1,2 milliárd dinárt, amelyet a tartományi és a községi költségvetésből biztosítottak. Az eseményen Maja Gojkovics, a tartományi kormány elnöke is részt vett, aki kiemelte, a beruházás a tartomány elkötelezettségét tükrözi a vajdasági települések fejlesztése és a lakosság életszínvonalának növelése iránt.
4: A vé objektet
3: Ez a létesítmény nem csupán egy épület, hanem befektetés az egészségbe, a sportba, az oktatásba és a polgárok mindennapi életminőségének javításába. Olyan helyet teremt, ahol a gyermekek megtanulhatnak úszni, a sportolók kiemelkedő eredményeket érhetnek el, a különböző generációkhoz tartozó polgárok pedig aktív kikapcsolódással tölthetik szabadidejüket. Szatmári Adrián Topolya polgármestere arról beszélt, hogy a fürdőkultúrának és az úszásnak jelentős hagyománya van a városban.
0: Topolyán a fürdőkultúrának jelentős hagyományai vannak. Ezen a helyen a városi parkban állt egykor a miattól féle Vénusz fürdő, majd az 1980-as évek elején itt épült fel a Vénusz szabadidőközpont is. Ezért döntöttünk úgy, hogy az új uszoda és a Vénusz nevet viselje, tisztelegve városunk hagyományai előtt. A lakosság körében egyre nagyobb igény mutatkozott arra, hogy ismét legyen medence a városban, ezért a városvezetésben is megfogalmazódott ennek a beruházásnak a gondolata.
3: 2026 a nagy álmok megvalósulása Vajdaságban. Számos hosszú évekig dédelgetett projektből válik valóság, köztük a topolyai uszoda megnyitása is, emelte ki Juhász Bálint, a tartományi képviselő az elnöke.
4: Képzeljük el, hogy valaki 10 évvel ezelőtt elutazott innen, csak ma van alkalma, hogy visszatérjen. Látja a stadiont, a TSC Akadémiát, közigazgatási, művelődési és oktatási központot a diákszállóval, amit nem sokára használatba vehetnek a helyiek és az intézmények, diákszállót, gázvezeték lefektetést és a falvakban különböző fürdőkomplexumokat, és most ezt az új, modern komplexumot. Joggal megkérdezni, hogy vajon Topolyára jöttem én vissza? Pedig láthatjuk, hogy ugyanazon a településen jár. Egy Topolyán, amely az elmúlt években hitt a saját fejlődésében, és tett is érte.
3: Juhász Bálint beszédében hozzátette, hogy az igazi átadás akkor válik teljessé, amikor az első gyermek a vízbe ugrik. Ez sem maradt el, hiszen az ünnepség részeként megrendezték az első iskolák közötti úszóbajnokságot is, amelyen a topolyai általános iskolák tanulói mérték össze tudásukat. A modern komplexumban egy úszómedence, gyermekmedence, masszázsmedence, valamint wellness részleg várja a látogatókat. A felnőttek számára a napi egy hétköznaponként 1100, míg hétvégén 1300 dinárba kerül. Topolya község lakosainak 550 dinár hétköznap, hétvégén pedig 650. A nyitvatartással és a részletesebb jegyárakkal kapcsolatban a Vénuszvárosi úszoda Facebook oldalán találhatnak további információkat.
1: Sport. Befejeződött a labdarúgó világbajnokság csoport mérkőzéseinek második köre, ma pedig kezdődik a harmadik kör párhuzamos meccsekkel. A mikrofonnál Bíró Tamara.
5: A horvát válogatott 1-0-ás győzelmet aratott a panamai csapat felett a labdarúgó világbajnokság elcsoportjának torontói mérkőzésén. Panama ezzel az újabb kudarccal már biztosan kiesett. Az utolsó körben a horvátok Gánával, míg Panama Angliával találkozik szombaton. Az angol válogatott egyébként gól nélküli döntetlent játszott Gánával az elcsoportban Bostonban, így mindkét fél a továbbjutással kecsegtető 4 ponttal várja a folytatást. Tegnap a K csoportban Portugália 5-0-ra verte Üzbegisztánt, már az első félidőben 3 góllal vezettek. Cristiano Ronaldo 2-szer volt eredményes. 2 forduló után a portugáloknak 4 pontjuk van, és zárásként Kolumbiával játszanak majd Miami-ban szombat éjszaka. A 0 ponttal rendelkező VB újonc üzbégek ellenfele Kongó lesz, Kolumbia egyébként 1-0-ra győzött Kongó ellen. Ma megkezdődnek a harmadik csoportkör mérkőzései a labdarúgó világbajnokságon. A B csoportban Svájc Kanadával, Bosznia-Hercegovina pedig Katarral csap össze 21 órától. Éjfélkor kezdődnek a C csoport párhuzamos meccsei, a Skócia-Brazília és a Marokkó-Haiti mérkőzés. Az A csoportban 3 órakor indulnak az összecsapások. Csehország-Mexikó, Dél-Afrika, Dél-Korea ellen lép pályára.
1: A pontos idő 12 óra 10 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Javában zajlik az aratás Vajdaságban. Június 28-án lesz Magyar Kanizsa helyi közösség napja. Gólyafiókákat gyűrűztek Csantavéren. Jönnek a részletek. Azokon a területeken, ahol nem kaptak a hétfői kiadós esőből, javában zajlik az aratás. Az idei termés azonban komoly kihívás elé állítja a gazdákat. A hosszú száraz időszakot az elmúlt hetekben gyakoribb esőzések váltották fel, több településen pedig a jégverés is károkat okozott. A termelők ennek ellenére folytatják a betakarítást és bíznak abban, hogy a hozamok végül kielégítőek lesznek. Balázs Zita riportja.
6: Az árpa betakarítása már a végéhez közeledik, hamarosan kezdődik a búza aratása. Az idei termés eredmények térségenként jelentős eltéréseket mutatnak. A ludasi gazdálkodók számára a hosszantartó szárazság jelentette a legnagyobb kihívást az idei szezonban. Ugyanakkor a jégverés eddig elkerülte a térséget, így ebből a szempontból nem érte kár a termelőket. Aladics Tibor, ludasi termelő.
7: Májusban megérkezett az eső, de azt tapasztaltuk, hogy sajnos elkésett, és a növények akkor már komolyan károsodtak a szárazság véget. Elsőre, még amikor a fejlődést követtük, akkor úgy néztük, hogy a zárpák élték legjobban túl ezt a komoly szárazságot, de most, amikor elindult az aratás, akkor azt kellett tapasztalnunk itt a Mázsán, hogy legalább 30, de lehet, hogy nagyobb százalék, 30-40 százalékos terménykiesés van az árpánál is.
6: A csantavéri határban valamivel kedvezőbb a helyzet, mivel a terület több csapadékot kapott, és a jégverés is nagyrészt elkerülte a kultúrákat. A termelők összességében elfogadhatónak tartják a hozamokat, ugyanakkor a felvásárlási árak továbbra is komoly problémát jelentenek számukra. Az árpa ára az aratás előtt ígért 19,5 dináról, a betakarítás végére 17,5 dinára esett vissza. Balogh Zsolt, csantavéri termelő.
8: Végül is elégedettek vagyunk, egy ilyen 32-3 mázsa per holdas termést takarítottunk be, voltak persze jobb parcellák is, illetve volt, ami megsült és gyengébbek lettek, de az átlag egy ilyen 32-3 mázsa körülbelül.
9: És ezzel a maggal mit csináltok? Tároljátok? Átadjátok?
8: Egyre nagyobb részt tárolásra került idehaza. Részbe feltessük a sertés állományjal, illetve részbe valószínűleg értékesítésre is került, de ez a kis az ár, illetve meglássuk, hogy lesz a kukorica.
6: Kecsenovis János csantavéri termelőnek Nagyfény környékén is vannak földjei. Mint mondja, a jég súlyos károkat okozott, több táblán gyakorlatilag mindent elvert a vihar. A gazdák egy része emiatt kénytelen volt takarmányt vásárolni.
10: Az árpát azt beszoktuk tárolni szinte az összes mennyiséget. Sajnos az idén nem tudtuk ezt megtenni, mert a jég elverte, és ez helyett most kell vennünk árpát, úgyhogy így alakult a helyzet.
9: A jégveréssel mit tudnak tenni? A károkat megtérítik, vagy mi lesz ebből?
10: Hát a jégverése az, akinek van biztosítása, vagy volt biztosítása, ott a biztosító ugye felbecsüli a károkat, és meg fogja téríteni, reméljük.
6: A következő napokban megkezdődik a búza betakarítása is. Az előzetes becslések már most 50-60 százalékos terméskiesést vetítenek előre. A termelők abban bíznak, hogy a kukoriz és a napraforgó valamelyest kompenzálja majd az idei veszteségeket, de tartanak a további viharkároktól és a szárazságtól is.
1: Június 28-án rendezik meg Magyar Kanizsa helyi közösség napját. Gazdag programkínálattal készülnek minden korosztály számára. A délután folyamán megkoszorúzzák a helyi közösség épületén található emléktáblát, valamint megnyitják a magyar kanizsai gyökerekkel rendelkező Bata Anikó kiállítását. Ezt követően díszülés keretében adják át a helyi közösség elismeréseit. Idén a közösségért díjat Tóth Vilmos nyugalmazott építész veheti át, a Kanyó Zoltán díjat Bosznai Sára, a Tisza Néptánc Egyesület népdaloktatója és rendezvényszervezője kapta, míg a civil szervezeti díjat az Ozorai Árpád Magyar Művelődési Egyesületnek ítélték oda. A szabadtéri programok 18 órától várják az érdeklődőket a Tisza parton. Pálfi Ervin, Magyar Kanizsa helyi közösség elnöke.
11: Az offline zóna, a szabadtéri gyermekprogram animátorokkal, vidámjátékokkal és önfelett kikapcsolódással a Tisza parton. Az ingyenes programok, amit már említettem, pedig lesz arcfestés, továbbá a pádelpályának a használata ingyenes lesz, SUP bérlése ingyenes lesz, a medence használata ingyenes lesz, illetve a mini golfpálya, ami nem olyan rég épült meg, az is ingyenes lesz az odalátogatók számára. És este 9 órakor pedig egy Fur Jovi koncertet láttunk elő. Bon Jovi legismertebb slágerei csendülnek fel élőben a Tiszaparton.
1: Fotókiállítás nyílt a Szabadkai Szabad Egyetemen a sikeresen befejezett fotós tanfolyam résztvevőinek munkáiból. A résztvevők több hónapos képzés után mutatták be alkotásaikat, amelyek a tanulási folyamat során megszerzett tapasztalataikat és saját látásmódjukat tükrözik. A munkákat Damir Vujkovics fotós mentor irányításával készítették a tanfolyam résztvevői.
12: Ez volt a hatodik kurzus a Szabad Egyetemen, amelyet én vezettem. Összesen 9 résztvevő vett részt rajta. Érdekes, hogy most először tavasszal és nyáron tartottuk meg a képzést. Korábban mindig az őszi-téli időszakban szerveztük. Úgy gondolom, hogy ez a jövőben is így marad, lesz egy kurzus ősszel és egy tavasszal. Miért mondom ezt? Azért, mert ilyenkor mások a színek, és több időt tudunk a szabadban tölteni. A mostani csoport nagy lelkesedést mutatott a tanultak iránt. Minden foglalkozáson részt vettek, egyszer sem késtek, végig figyelmesek voltak, és a fényképeken is jól látszik, mennyire igyekeztek.
1: Visszatért Szerbiába Félix, a szerb parlagi sas. Több mint fél évet Libanonban töltő sas most végre megérkezett hazájába, jelenleg a Palicsi Állatkert rehabilitációs központjában lábadozik. Ahogyan azt korábban megírtuk, a madarat 2025 őszén engedték szabadon Topolya közelében. Több ezer kilométeres vándorútja során Észak-Macedónián, Görögországon és Törökország partvidékén át jutott el Szíriába, ahol a vadmadár kereskedők fogságában került. Műholdas jeladóját megsemmisítették, azonosító gyűrűit eltávolították. A madarat végül egy libanoni természetvédő szervezet mentette meg, és egy észak-libanoni madármentő központban helyezték el. A szakemberek már tavaly decemberben felvették a kapcsolatot a szerb hatóságokkal, ám a térségben zajló konfliktusok miatt két alkalommal is meghiúsult a hazaszállítása. A mentés pedig a libanoni természetvédők, a szerb nagykövetség és a Szerbiai Madártani és Madárvédelmi Egyesület együttműködésének köszönhetően valósult meg. Angelia Stokin, a Palicsi Állatkert biológusa.
13: A parlagi sas a késő esti órákban érkezett meg hozzánk. Az akkori körülmények, vagyis a sötétség miatt úgy döntöttünk, hogy nem engedjük ki azonnal a röptetőbe. Ezért az éjszakát egy belső röptetőben töltötte. Ma kora reggel áthelyeztük a külső röptetőbe. Megfigyeléseink alapján meglehetősen élénk és nagyon jó kondícióban van. Éppen ezért bízunk benne, hogy hamarosan visszatérhet természetes élőhelyére, és ismét szabadon élhet a természetben.
1: Gólya fiókákat gyűrűztek csantavéren. A szakemberek a fészekben nevelkedő madarakat egyedi azonosítóval látták el, amely később fontos információkat adhat a gólyák életéről és vonulásáról. Vajtai Viktóriát hallják.
14: A fiókákhoz emelőkosaras járművel jutottak fel a szakemberek. A madarakat rövid időre kiemelték a fészekből, majd megvizsgálták őket. A gyűrű mellett a kutatók feljegyzik a fiókák adatait is, így képet kaphatnak arról, hogyan fejlődnek. Sielnik József, az Árkusz Környezetvédő Egyesület orientológusa.
15: Jelenleg 3 fióka van, ami egyébként az idei évben jónak számít, de ez a pár egyébként nagyon, nagyon jó költőpárnak számít, mert volt itt már nem egyszer 5 fióka is egyébként, de általában 3 és 5 fiókájuk szokott lenni ennek a párnak, és hát most idén adódott először, hogy meg is tudtuk gyűrűzni ezeket a fiókákat, ami azt jelenti, hogy lényegében a bal lábukra, az úgynevezett csűdre, tehát a lába alsó részére kapnak egy alumínium gyűrűt.
14: A gyűrűzést a Hunyadi János Általános Iskola tanulói is figyelemmel kísérték. A gyerekek testközelből is megismerkedhettek a gólyafiókákkal, miközben a szakemberektől a madarak életéről és a gyűrűzés jelentőségéről is hallhattak. Svetnik Nikolik Krisztina, a Hunyadi János Általános Iskola tanára.
16: A gyerekek már óvodáskorukban megismerkednek a gólyákkal, ugye meséken, történeteken, verseken keresztül, viszont nagyon fontos, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezeknek a különleges madaraknak meg kell manapság ugye küzdeniük az élelemhiánnyal, illetve az élőhely veszélyeztetettségével is. És hát ezért is gondoltuk, nagyon fontos a gyerekeket elhozni.
14: A most meggyűrűzött fiókák hamarosan elhagyják a fészket és megkezdik önálló életüket. Hogy merre vezet majd az útjuk, azt egyelőre nem lehet tudni, de a lábukon viselt azonosító segítségével történetük később is nyomon követhető marad.
1: A pontos idő 12 óra 20 perc, híradót hallottak.
17: időjárás.
1: Szabadkán most 29 fokot mérünk, változó felhőzet mellett időnként napsütésben is lesz részünk a folytatásban is. 31-32 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet.
18: Egy óra múlva is.
1: Csak a legfrissebbek.
17: Szabadkai Magyar Rádió. Reklám következik.
19: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
20: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
21: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
20: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
21: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
20: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
22: Reklámot hallottak.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Június 24-én a deviza árfolyamok Szerbiában a következőképpen alakulnak. 1 euró 117 dinár 40 para. 100 forint 32 dinár 98 para. A svájci frank 127 dinár 37 para, az angol font 136 dinár 29 para, az amerikai dollár pedig 103 dinár 25 para. Ezek voltak a Szerbiai Nemzeti Bank hivatalos középárfolyamai.

0: Reklám következik.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
2: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
4: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
5: Lángos imádók, figyelem! Jótékonysági Buckai Lángos Fesztivál Szabadkán a Zorkahelyi Közösségben, a Brenzu Sportközpontban július 10-én 19 órai kezdettel. A vendégeket gazdag kulturális program várja, légvár, kirakodóvásár és persze rengeteg finom lángos. Idén is fellép a magyar kanizsai Eridánusz együttes. Ha jön a nyár, vár a Buckai Lángos Fesztivál.
6: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.

0: szerelemből elindult Emmanuel.
1: Gergely Róbert Emmanuel című zeneszámát hallhattuk, és bár a szerelem dalával elindult Emmanuel itt a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán, mi itt a folytatásban most a Pannoner TV műsorát vesszük jól szemügyre, mégpedig ha kíváncsiak arra, hogy mi lesz ma délután a televízióban, mi kerül terítékre, akkor figyeljenek, mondom a pontos sorrendet. Már 16 órától fit percek, aktív hétköznapok a Pannon televízióval, majd utána tanuljunk szerbül, és 17 órától pedig közelkép, ugyanis fiákeres találkozót tartottak Cserép alján, ez lesz a mai közelkép műsorában. Megszokhatták 17 óra 30 perctől híradó, utána pedig kincses ládánk lesz 18 óra után, Ürményháza település lesz bemutatva. Majd Kalavár és Délbánát ízei 20 órától híradó, utána pedig Jó formában egy egészségügyi magazin, Jövő projekt tudományos magazin 21 óra után, és 21 óra 40-től pedig szerda esti koncert, az pedig a Szigeti Kvartett lesz bemutatva. 22.45 perctől kincses ládánk, Ürményházát tudják megnézni, és végül pedig híradó ismétlés lesz látható a Pannon televízióban.

David Bowie és Tina Turner csodálatos zeneszámát hallhattuk az imént. Szabadkán és környékén jelenleg 31 fokot mutat a hőmérő. Nagyon meleg van, igazi strandidő. A legjobb ilyenkor, ha kalappal a fejünkön egy kicsit megmártózunk valamelyik fürdőben, vagy akár a természetes vizek is lehetnek jó opciók ebben a melegben, vagy akár egy finom fagy is jól tud esni ebben a hőségben. 12 óra 50 a pontos idő, újabb mozaikos órát zárunk, hamarosan hírek, de maradjanak velünk a folytatásban is. Kis Imre Szerda Annát, a 32. Batyutábor egyik szervezőjét kapcsolom majd a műsorban, valamint Jakobej Károly születésének 200. évfordulója alkalmából nagyszabású kiállítás nyílik a Szabadkai Városi Múzeumban, erről is hallhatnak majd egy összeállítást. Tartsanak velünk!

0: Reklám következik.
1: Elromlott a hűtőd a nyár közepén. A mosógép pont most adta fel? Vagy egyszerűen ideje lecserélni a régi háztartási gépet? A Szabadkai Magnotronban gyorsan megtalálod a megoldást. Hűtők, fagyasztók, mosógépek, tűzhelyek, mosogatógépek és sok más háztartási gép a legnagyobb választékban. Profi eladóink segítenek, hogy jól válassz. A megvásárolt terméket pedig Szabadkán és környékén extra gyorsan házhoz is szállítjuk. Nem kell napokat várnod az új gépre. Válassz, rendelj, és mi intézzük a többit. Gyors segítség, megbízható választék, jó árak. Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online www.magnoton.rs oldalon.
0: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Reklámot hallottak.
3: 13 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért. Címgáz.
5: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. A magyar közmédia átalakításának folyamatába bárki bekapcsolódhat, közölte Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, miután az országgyűlés elfogadta a médiatörvény módosítását. A politikus szerint az új szabályozás hatályba lépését követően átmeneti vezetés veszi át a közmédia irányítását, amely széles társadalmi párbeszédet indít a jövőbeli működésről. A tervek szerint a folyamatba szakmai szervezeteket, kutatókat és állampolgárokat is bevonnak, hogy közösen határozzák meg, milyen szerepet töltsön be a közmédia a jövőben. Emellett pénzügyi és működési audit is indul, amely a korábbi időszak gazdálkodását és szervezeti működését vizsgálja. Dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke Brüsszelben egyeztetett ma Lakos Eszterrel, a Tisza párt európai parlamenti delegáció vezetőjével. A VMS elnöke közösségi oldalán azt írja, ez volt a harmadik egyeztetése a Tisza párt vezetőivel. Április 24-én még miniszterelnöki történő megválasztása előtt Magyar Péterrel Budapesten, majd június 3-án Forstoffer Ágnessel, az országgyűlés elnökével Szabadkán, most pedig Brüsszelben Lakos Eszterrel találkozott. A Vajdasági Magyar Ügyek képviseletéhez párbeszédre, működő kapcsolatokra és következetes jelenlétre van szükség, emelte ki posztjában dr. Pásztor Bálint. Hozzátette, ők ezt teszik Belgrádban, Budapesten, Brüsszelben és otthon, Vajdaságban is. Megtiltotta az ivóvíz fogyasztását Csantavéren és Dusanovón a tartományi egészségügyi titkárság közegészségügyi felügyelősége, mert a rendszeres mintavétel során tegnap megállapította, hogy az ivóvízben egyes elemek koncentrációja megnövekedett, tájékoztatta a polgárokat közösségi oldalán Góli Csilla. Szabadka alpolgármestere kiemelte, a felügyelőség június 29-én hétfőn ismét mintát vesz a vízből, addig pedig a szabadkai vízművek és csatornázási kommunális közvállalat elvégzi az ivóvízrendszer tisztítását és fertőtlenítését, annak érdekében, hogy a szolgáltatott ivóvíz ismét biztonságosan fogyasztható legyen. A politikus a videó üzenetében a következő napok hőhullámára hivatkozva megkérte a lakosokat, hogy tájékoztassák polgártársaikat, hogy időben fel tudjanak készülni, és megfelelő mennyiségű palackozott vízzel rendelkezzenek az elkövetkező napokra. Június 28-án rendezik meg Magyarkanizsa helyi közösség napját. Gazdag programmal készülnek minden korosztály számára. Délután megkoszorúzzák a helyi közösség épületén található emléktáblát, valamint megnyitják a magyarkanizsai gyökerekkel rendelkező Bata Anikó kiállítását. Ezután díszülés keretében adják át a helyi közösség elismeréseit. Idén a közösségért díjat Tóth Vilmos nyugalmazott építész veheti át. A Kanyó Zoltán díjat Bosznai Sára, a Tisza Néptánc Egyesület népdalos fiatal oktatója és rendezvényszervezője kapja, míg a civil szervezeti díjat az Ozorai Árpád Magyar Művelődési Egyesületnek ítélték oda. A szabadtéri programok 18 órától kezdődnek a Tisza parton. Este 9-től Bon Jovi legismertebb dalait hallhatják a Full Jovi koncertjén.
3: Időjárás.
6: 32 fokot mérünk jelenleg Szabadkán, változó felhőzet mellett időnként napsütésben is lesz részünk, a folytatásban is, és hát elméletileg elértük a csúcshőmérsékletet, a 32 fokot.
5: Hírműsorok óránként.
7: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
5: SMR.

0: Belünk teljes lesz a kép.
1: Mozaik.
2: Hallgasson bennünket.
3: A 107,1-en.
4: Mozaik.
5: Minden terítékre kerül.
6: A Szabadkai Magyar Rádióban.
7: 13 óra után járunk, most már köszöntöm a Topolyai Régió Rádió hallgatóit is, itt a Szabadkai Magyar Rádió Mozaik című műsorában. Az adásban technikus váltás is történt, Farkas Ervin után Szabó Tibor vette át a műszaki munkát. Júliusban ismét néptánctól, muzsikától és kézműves foglalkozásoktól lesz hangos Zentagunaras, ahol 32. alkalommal rendezik meg a Batyú tábort. A résztvevőkre a tánctanulás mellett koncertek, táncházak és számos szabadidős program is vár. A részletekről most telefonon Kis Imre Szerda Annát, a tábor egyik szervezőjét kérdezem. Szia, köszöntelek a Mozaikban!
8: Szia, jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
7: Ugyebár 3 évtizedes rendezvényről van szó, egy kicsit menjünk vissza az időbe. Honnan indult ez a tábor? Milyenek a korábbi évek tapasztalatai? Hiszen egy nagy olyan táborról beszélünk, ami tömegeket vonz, ha fogalmazhatok így.
8: A Batyú tábor elnevezése a Batyú Népzenei Együttestől származik, akik 1994-ben Óbecsén szervezték meg az első Batyú tábort. Tulajdonképpen csak egy tábor volt ott Óbecsén, azzal a céllal szerveztük meg, hogy Becsén is alakuljon néptánc együttes, hogy minél több gyerek megismerkedjen a népzenével. Ennek az lett a hozadéka, hogy valóban azóta a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkörben van több néptánccsoport is, és azóta folyamatosan és sikeresen működnek is az együttesek, valamint a népzenei szakosztály is. Azután pedig egy 5 évig Dreán tartottuk a tábort, majd Pacsérra költözött a tábor, egy néhány évig ott tartottuk, ott szerveztük meg, és végül hát Zentagunarason talált otthonra. Zentagunarason az iskola udvarban volt a bázisunk, és akkor különböző helyszíneken voltak az oktatások. Most új helyszínre költöztünk, mert az iskola felújítás alatt áll, és így a Zentagunarasi Vadász otthonban lesz a fő helyszínünk, mármint a tábornak a központi helyszíne, a táncoktatások pedig szintén különböző termekben, helyszíneken zajlanak majd, mint ahogy a korábbi években is.
7: Arról is beszéljünk, tábor, hogy mikor lesz a tábor, és kiknek szól ez a tábor leginkább, tehát kik azok, akiket vártok, milyen korosztályt?
8: A tábor nyitó napja július 19-én lesz, este 7 órakor, ahol a 35 éves Csalóka zenekar fog koncertezni, tehát rögtön invitálom a népzenekedvelőket a tábor nyitó rendezvényére, mert esténként a táborban ugye táncházban népzenei koncertek, ezek nyitottak, ide bárki jöhet. A tábor pedig hát néptáncosoknak, népzenekedvelőknek szól, ugyanis néptáncoktatás és tamboraoktatás folyik a táborban. Alsós gyerekek is jelentkezhetnek, akiknek jársági táncokat tanít majd a táborban Szakács Tamás és Szakál Niki. A felsősöket Kirch Zoltán és Potpác Beáta fogja tanítani, akik gyergyói táncokat tanulnak majd. És a legidősebb korosztály, tehát az ifjúság és a felnőtt korosztály 2 csoportban táncol majd, kezdő és haladó csoportban. Ők mérai táncokat tanulnak majd, az oktatóik pedig Gera Zoltán és Gera Panyi Katalin lesznek, valamint Pásztor Zalán és Kis Anna. Magyarországi oktatókról van szó. A táborban az vonza a táncosokat, táncegyütteseket, hogy új táncanyagot tanulhatnak, valamint az, hogy új barátokra szerezhetnek, vagy tehetnek szert, és hát ezek a barátságok, ezek nagyon sokszor életre szólnak, egy egész életre szólnak, és én látom a saját táncosainkon, hogy mennyire ragaszkodnak egymáshoz, és azokhoz a táncosokhoz, azokhoz a barátokhoz, akiket így a táborban szereznek. Magyarországról is mindig érkeznek táborlakók, valamint egész Vajdaság területéről. Jó, a tamburásokat Csonka Balázs fogja majd oktatni idén is, mint ahogy az előző években.
7: Jó, hogy említetted, hogy haladó és kezdő csoportokban is működik majd az oktatás. Ez vonatkozik ugyanúgy a tambura oktatásra is, vagy csak a táncra?
8: Így van, a tambura oktatása is ugyanez vonatkozik, tehát ott is két csoport van, azok, akik most ismerkednek meg a hangszerrel, és olyanok, akik már régebb óta muzsikálnak, csak az új zenei anyag miatt jönnek a táborba, valamint hát azért, hogy minél jobban fejlesszék magukat. Tehát az idén moholi tambura muzsika van repertoáron, úgyhogy aki ezzel a zenével ismerkedne meg, azt mindenkit szívesen várunk.
7: És ugyebár a tábort kézműves foglalkozások is kiegészítik, ha jól olvastam a leírást.
8: Így van, szabadidőben mindig kézműves foglalkozások vannak, és nálunk már nagy hagyománya van annak, hogy gyöngyfűzéssel, nemezeléssel és bútorfestéssel ismerkednek meg a táborlakók. Az oktatógárda itt is már állandó, Lukács Fodor Valéria nemezel, Rinmel itt a bútorfestés fortéjaiba vezeti be a kézműveskedni vágyókat, valamint Kardos Éva Judit az, aki a gyöngyfűzés mesterségét tanítja a fiataloknak.
7: Ugyebár a tábor végén gálaműsor lesz, mit láthat majd a közönség, azt a folyamatokat, amiket a táborban, vagy azt a munkát, amit a táborban az érdeklődők elsajátítottak, ebből lesz egy szép műsor?
8: Igen, tehát amit a táborban megtanulnak a gyerekek, fiatalok, felnőttek, abból áll össze a gálaműsor, úgy a táncanyagokból, mint a tambura muzsikából. Ezen kívül pedig kiállítás is van mindig az elkészült kézműves foglalkozások alkotásaiból, tehát amit ott megcsinálnak a gyerekek a táborban, abból készül egy kiállítás, és ezt is megtekinthetik a szülők.
7: Igen. Ugyebár több napos a tábor, egy kicsit beszéljünk a tábor életről is, gondolok itt az alvás lehetőségre, étkeztetésre.
8: A batyutábor sátortábor, tehát mindenki hozza a saját sátrát, és abban alszik. Ezen kívül mindenki hoz étkészletet is, tehát a saját tányérját, kést, kanalat, villát, és hát a vadászházban van egy szép étterem, itt tudnak majd étkezni a gyerekek, tehát ott a helyszínen főznek a szakásnők, házias ételeket, és fürdési lehetőségre pedig az idén a sportpályán lesz lehetőség, ahol nagyon szép felújított mosdók vannak.
7: Sok program is akkor rendelkezésre áll a gyerekek számára, és hát akkor minden egyéb feltétel is adott ahhoz, hogy kimondottan jó tábort zárhassatok majd. A tábor esetében mekkora a részvételi hozzájárulás?
8: 90 euróba kerül a tábor, vagy ennek dinár ellenértéke. Amellett egyébként támogatóink is vannak természetesen, de én azt gondolom, hogy ez az összeg csak hozzájárulás valóban, mert ugye nagyon sok az oktató, a zenész a táborban, tehát a kézműves foglalkozások vezetői, ezen kívül ha csak az étkeztetést számoljuk, tehát mind-mind pénzbe kerül.
7: Igen. Meddig lehet jelentkezni, és hogyan, illetve hol lehet bővebben tájékozódni a táborról?
8: Hát a jelentkezési határidő tulajdonképpen lejárt, mert muszáj megadnom egy határidőt, amíg, hogy lássam, ugye, hogy mennyien jelentkeznek a táborba, minden táborozónak pólót rendelünk, ilyen tábori pólót, amiben a gálaműsoron föllépnek, úgyhogy ez a tábordíjban benne van. És de ezen kívül mindig vannak természetesen jelentkezők, akik a helyszínen jelentkeznek, hogy mi is jöttünk a táborba, mi is itt szeretnénk lenni. Tehát tulajdonképpen a jelentkezési űrlap nincs lezárva, még bárki jelentkezhet. Ha meggondolja magát, hogyha szívesen részt venne a táborban, van még hely. Igaz, hogy már most körülbelül 200-an leszünk az előző. Tehát az eddigi bejelentkezések alapján ezt tudom elmondani, hogy 200-an már biztosan leszünk a táborban, de még biztos, hogy tudunk befogadni embereket, úgyhogy aki jönne, szívesen várjuk. És a Batyutábor oldalán, Facebook oldalán megtalálhatók a részletek. Az eseményben benne van az űrlap linkje, tehát ott lehet jelentkezni.
7: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Kis Imre Szerda Annának, a 32. Batyutábor egyik szervezőjének. Hát akkor további sikeres előkészületeket és sok lelkes táborozót kívánok.
8: Nagyon szépen köszönjük, én pedig meginvitálom a népzenekedvelőket, tehát a tábor nyitó napján a Csalóka zenekar koncertjére, szerdán pedig a Fokott zenekar fog koncertezni. Pénteken 6 órakor gála műsor, mindenkit nagyon sok szeretettel várunk.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámon. 061-1-999-393 vagy pedig 065-2-999-393. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek. Ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. Tehát 060 14 10 223. Eladó egy Audi Q5S Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízelmotor, automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon. 062 92 84 531. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható családi utcai terepjáró takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon. Megismétlem még egyszer a telefonszámot. 062 92 84 531. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-tól és 12:30-tól, valamint délután 15:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Közösség,
1: művelődés,
0: oktatás,
1: gazdaság,
0: tudomány,
1: sport.
0: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.
2: A kulai származású Jakobej Károly születésének 200. évfordulója alkalmából nagyszabású kiállítás nyílik a Szabadkai Városi Múzeumban. A nagy tehetségű, de méltatlanul háttérbe szorult művész Bécsben, Pesten tanult, és kitűnő portré és tájképfestő vált belőle, később pedig oltárképeket festett. Élete során falfestészeti és restaurálási feladatokat is vállalt. Az 1861-ben alakult Országos Magyar Képzőművészeti Társulat egyik alapítója és haláláig tagja is volt. A szabadkai tárlatra többek között a Budapesti Szépművészeti Múzeumból, a Budapesti Történeti Múzeumból, a Hadtörténeti Múzeumból és a magángyűjteményekből is érkeztek alkotások. Ő magát mindig bácskai művésznek tartotta, emelte ki rádiónknak Korhec Zsuzsanna művészettörténész, a kiállítás kurátora. A riporter Szabó Hangya Teréz.
3: Különleges kiállítás készül a Szabadkai Városi Múzeumban. Azt hiszem, hogy nagyon sokan meg fognak lepődni, mert hogy a mi festőnkről van szó, és nem igazán ismerjük az ópuszát, és most van alkalmunk belepillantani a különleges, föltűnően szép, nagyon míves művekbe, amelyeket elhozott ide nekünk Szabadkára. Ez egy projekt, vagy pedig csak a múzeum szervezte?
4: A múzeum szervezte, idén ünnepeljük Jakobej Károly kulai születésű magyar festőművésznek a születésének 200. évfordulóját, és ez alkalommal hát sok éves előkészülettel most 25-én csütörtökön nyitjuk meg a kiállítását, amelyen megközelítőleg 70 eredeti műalkotása fog szerepelni. Ő egy 19. századi festő, historizmusban alkotott, leginkább az egyházművészeti tevékenységéről emlegetik, ha emlegetik, de inkább azt mondhatjuk róla, hogy egy elfeledett művész. Ő magát, mint bácskai embert határozta meg egy levelében, tehát nem feledkezett meg soha a szülőföldjéről, egy nagyon fontos családból is származik. Jakobej János, az ő édesapja, sebész orvos volt, aki a felvidékről, nemes ember volt, egyébként a felvidékről telepedett le ide a délvidékre a 19. század elején, és ahova helyezte a hivatal, ott születtek a gyerekek, tehát nemes Miléticsen, Kúlán, és végül Baján telepedett le a család. Ott is nőtt föl Jakobej Károly, a gimnáziumot is, majdnem ott fejezte be, a negyedik osztály végén már, tehát nem érettségizett, fölment Budapestre Marastóni Jakab festő műtermébe, mert akkor még az akadémia nem működött, és ott volt talán 4 évig ott tanult, és utána került a Bécsi Akadémiára, és a Bécsi Akadémiát 2 évig látogathatta, ösztöndíjat kapott, és aztán Waldmüller magániskolájába folytatta a tevékenységét. Egyébként ez a Waldmüller magániskola is az akadémián működött, és Waldmüller is az akadémia tanára volt, csak aztán a haladó elképzelései miatt már nem mint hivatalos tanár működött, hanem megalkotta ezt a saját csoportját.
3: Honnan került ide a kiállítás anyaga? Így az előkészületek vége felé járnak, legtöbb portré, illetve egyházi témájú festményt lehet látni.
4: Hát számszerűleg a portréból van a legtöbb. Ő a történeti portré műfajában is alkotott, ez is egy kimondottan historikus, tehát az abszolutizmus idején a 48-49-es forradalom leverését követő nagyon szigorú években nagyon sok ember a régi nagy magyar dicső múltnak a képmásait rendelte meg Jakobejtől, és ezekből van hát több tucatnyi is itt bemutatáson, de ami még fontosabb, az ő valódi portré is, amiből látni lehet, hogy mennyire tehetséges volt, és valóban hát Barabás Miklós mellett nagyon nagy szerepet kapott az 1850-es évek Pest Budáján, és fontos embereket festett meg, és egy ilyen igazán modern és friss eszköztárral dolgozott. És valójában a kiállításnak és a készülő monográfiának is az a célja, hogy egy más arcot mutasson erről az elfeledett művészről, hogy megmutassuk, hogy mennyire jó portréfestő volt, és mennyire jó tájképfestő volt, mert több tájképét is elhoztuk. Ezek közül voltak, amelyek ismertek voltak, Kazinczy Ferenc szülőházáról, amely nem áll már, Kazinczy Ferenc sírjáról készült 1859-es tájképek, de mellett itáliai meseszép tájképeket is kölcsön kaptunk a Szépművészeti Múzeumtól, de talán a fő műve is itt a kiállításon is a fő helyen szerepel, ez a Vadásztársaság címen egykor futott, jelenleg a Zöldben címen futó nagyméretű tájkép, amelyen Roggendorf Robert torontáli nemes és társasága reggeliznek éppen. És ez egy 1861-es alkotás, ami nagyon korai a magyar emlékanyagban is, tehát ha belegondolunk, a Szinyei Merse Majál is 1875-ös, és ez több mint egy évtizeddel megelőzi Manénak a Reggeli a szabadjában is, és hasonló hangulatban, tehát egy különleges darabja a magyar emlékanyagnak, és hát eddig nem is volt, tehát nem is tudták, hogy kik szerepelnek rajta, és a mostani kutatásnak sikerült ezt megfejteni.
3: A kiállítást ezek szerint követi sok-sok más rendezvény is, és mikorra számíthatunk, hogy a monográfiát is be tudják mutatni?
4: Hát augusztus 17-én született Jakobej Károly, 18-án keresztelték, úgyhogy megpróbáljuk ezekre a napokra összpontosítani az alkalmat, és lesz egy előadás is, vagy lehet, hogy többet is sikerül összehozni. Fábián Borbál, a bajai történész fog a Jakobej családról mesélni. Én a Roggendorf gróf és a vele kapcsolatos portrékkal szeretnék egy kis előadást tartani, és tervezünk Gyimes Jemes irodalomtörténészt is elhívni, mert Szendrei Júlia portréja is itt van nálunk, amelyet 1857-ben festett meg Jakobej Károly, és hát ő az, aki a Júliát, mint költőnőt, sírónőt kutatja, úgyhogy remélem, hogy sikerül ezt is megvalósítani, és amit még nem szabad elfelejtenünk, hogy a Jakobej család, vagyis hát a művész bátyjának, Sándornak a leszármazottai, három idős magyarországi hölgy épp ennek a kutatásnak köszönhetően a családi hagyatékot odaajándékozta a Bajai Múzeumnak. Sajnos nem mi kaphattuk, de az a fontos, hogy közgyűjteménybe került ez a tucatnyi festmény.
2: Elhangzott riportjainkat keresse a Szabadkai Magyar Rádió Facebook oldalán, illetve YouTube csatornáján.

0: Reklám következik.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Kanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
4: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
0: Minden, ami érinti önöket.
5: Egy helyen.
6: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
7: Ráadásként régiós slágerek.
0: Mozaik a 107,1 MHz-en.
8: 13 óra 50 a pontos idő, a mozaik végéhez értünk. Ennyi fért mai műsorunkba, de a délutáni órákban is maradjanak velünk, 14 órai híreket követően beszéljünk róla rovatunkban. Dr. Lukics Tibor egyetemi tanárral hallhatnak beszélgetést, aki nemrégiben Arany János éremkitüntetésben részesült a Magyar Tudományos Akadémián. 16 órától híradó, majd este 20 órától, ha blúza kedve, Tomislav Jakovjevi blúz válogatása hallható. Holnap reggel Búzá Zsuzsanna és Anus Beatrix várja önöket. A műsorban szó lesz arról, hogy a kishegyesi Ady Endre kísérleti általános iskola az idei évben 5 projektumra is sikeresen pályázott, valamint felmérés készült arról, hogy hányan támogatják Szerbia uniós tagságát, de idén 30 éves a Színes Szilánkok diákszínpad. Holnap is mozaik, ne maradjanak le. Mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Rádiónk fő és felelős szerkesztője Dédi Szuzanna. Délelőtt Farkas Ervin adásvezető technikus volt itt önökkel, a folytatásban pedig Szabó Tibor felel az adás gördülékeny menetéért. A mikrofonnál Csernai Pannát hallották. Kívánok mindenkinek szép napot, további kellemes rádiózást. Találkozunk még.

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Megtiltotta az ivóvíz fogyasztását Csantavéren és Dusanovón a tartományi egészségügyi titkárság közegészségügyi felügyelősége, mert a rendszeres mintavétel során tegnap megállapította, hogy az ivóvízben egyes elemek koncentrációja megnövekedett, tájékoztatta a polgárokat közösségi oldalán Góli Csilla. Szabadka alpolgármestere kiemelte, a felügyelőség június 29-én hétfőn ismét mintát vesz a vízből. Addig pedig a szabadkai vízművek és csatornázási kommunális közvállalat elvégzi az ivóvízrendszer tisztítását és fertőtlenítését, annak érdekében, hogy a szolgáltatott ivóvíz ismét biztonságosan fogyasztható legyen. A politikus a videó üzenetében a következő napok hőhullámára hivatkozva megkérte a lakosokat, hogy tájékoztassák polgártársaikat, hogy időben fel tudjanak készülni, és megfelelő mennyiségű palackozott vízzel rendelkezzenek az elkövetkező napokra. Megkezdődtek az előkészítő munkák a Majsai hídnál tervezett körforgalom építéséhez. Ez magába foglalja a terület megtisztítását, valamint a közművek áthelyezését. Az előkészítés befejezése után földmunkák, tereprendezés és az építkezés előkészítése következik. Az előkészítő szakasz befejezése után 2-3 héten belül megkezdődik magának a körforgalomnak az építése is. Először a Majsai híd bal oldalán indulnak a munkálatok. Ekkor csak a Majsai út lesz járható. A munkálatok mindkét ütemének befejezési határideje 90 nap. A körforgalom a tervek szerint 45 méter átmérőjű, 6,5 méter útszélességű lesz, valamint kerékpáros és gyalogos utak is készülnek. A beruházás értéke meghaladja a 135 millió dinárt, kivitelezője a Vojput közvállalat. Alekszandar Vučić átvette a belgrádi GSP Beograd tömegközlekedési vállalat tiltakozó dolgozóinak petícióját, amelyet több mint 500 alkalmazott írt alá. Az elnök megígérte, hogy legkésőbb csütörtök reggelig tárgyal a munkavállalók képviselőivel a követeléseikről. A dolgozók szerint a vállalat folyamatos leépítése és egyes járatok magánüzemeltetőknek történő átadása veszélyezteti a vállalat jövőjét. A petícióban a közlekedési cég megerősítését, új járművek beszerzését és annak garantálását kérik, hogy a belgrádi közlekedési vonalakat ne adják át magáncégeknek. Több mint 200 kilométeres óránkénti sebességgel száguldott egy 28 éves sofőr kedd este 10 óra körül Belgrádban. Az Audi vezetőjét a Zemuni autóúton állították meg a közlekedési rendőrség civil elfogó autójával, azon a szakaszon, ahol a megengedett legnagyobb sebesség 100 km per óra. A jármű 203 kilométeres óránkénti sebességgel haladt. A sofőrt kizárták a forgalomból és veszélyes közlekedés miatt szabálysértési eljárás indult ellene. Idén már közel 20 000 közlekedési szabálysértést tárt fel a közlekedési rendőrség az elfogó autók segítségével, ezek közül 143 minősült kirívóan veszélyes vezetésnek. Több mint 8000 doboz cigarettát találtak a pénzügyőrök bútorokban elrejtve a röszkei autópálya határát kelő helyen. Egy belépésre jelentkező szerb rendszámú kis teherautón az okmányok alapján bútort szállítottak. A járművet a pénzügyőrök röntgennel is átvilágították. A műszer a jármű rakterében fóliába és kartondobozba csomagolt rakomány különböző tónusú foltjait mutatta. A pénzügyőrök az áru tételes és kézi röntgenes átvizsgálása mellett döntöttek, és végül a kanapék kárpitozott ülő kereteiben. Összesen 8440 doboz koszovói zárjegyes cigarettát találtak. A több mint 168 ezer szál cigarettát lefoglalták, és költségvetési csalás miatt feljelentést tettek.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 27 fok van, változó felhőzetre számíthatunk a folytatásban. Időnként megnövekszik a felhőzet, és zivatar is kialakulhat. Hajdújáráson például nemrég szakadt az eső, Martonoson és Csantavéren is esett.
5: Aktuális.
6: Aktuális.
5: Érdekes.
0: érdekes. Hallgasson bennünket a Régió Rádió hullámain is.
5: A Régió Rádió hullámain is.
6: Társadalmi célú felhívás.
7: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
8: Média támogató. A Szabadkai Magyar Rádió.
9: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: ajánló következik.
1: Mi interjúk,
0: a vajdasági magyarságot érintő témák,
1: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
0: Mérleg.
1: Péntekenként a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: Dr. Lukics Tibor, egyetemi tanár, Arany János érem kitüntetésben részesült a Magyar Tudományos Akadémián kiemelkedő tudományos és tudományszervező munkájáért. A vajdasági származású tudós évtizedek óta aktív szereplője a tudományos utánpótlás és a szakmai közösség építésének. A díjazottat pályájáról és kutatásairól Pető Attila kérdezte.
2: Gratulálok ehhez az elismeréshez.
3: Köszönöm a gratulációt, és köszönöm a meghívást.
2: Hogyan fogadta ezt az elismerést? Mit jelent az ön számára?
3: Természetesen az elismerés nagy megtiszteltetés volt, hiszen ez egy országos magas szintű elismerés, amit a Magyar Tudományos Akadémia adja, mondhatni, hogy Kárpát-medencei szintű. Hát azon kívül persze két oldalról tudom ezt megközelíteni. Az egyik oldal az, hogy természetesen végtelen öröm és dicsőség, hogy elismerték a munkámat, az eddigi munkámat, az eddigi eredményeimet. Másik oldalról viszont ez egy kihívás is a jövőbe tekintve nézve, hogy tehát ezeket az eredményeket, úgymond ezt az érmet viselni is kell a jövőbe, tehát tenni is kell ilyen irányba, tehát valamilyen szinten ez kötelezettség is, és kötelez is a jövőbeni dolgokkal. Tehát valójában röviden így tudnám összefogni ezt a hírt, és természetesen ez a legnagyobb kitüntetés, amit kaptam, és végtelenül hálás vagyok mindenkinek, aki ebben részt vett, és aki erre érdemesnek tartott.
2: Hogyan és mikor kezdett el érdeklődni a matematika iránt? Volt esetleg egy olyan történés, ami meghatározó volt az életében, és erre a pályára terelte. Hogyan jutott el odáig, hogy ugye a matematika az a hivatásává vált?
3: Igen, a matematika hivatásommá vált idők során, de azt azért nem tudnám mondani, hogy valami egy bizonyos dolog miatt váltottam erre a pályára. Ez valahogy úgy fokozatosan, inkább azt mondom, hogy kialakult, tehát mindig a matematikára egy nagyobb hangsúlyt fektettem, mint mondjuk a többi tantárgyakra. Valahogy ez engem úgy elsősorban jobban vonzott, mert egy matematika az egy tiszta, fegyelmezett tárgy, amit tehát ne lehet átugorni részeket. Levezetések pontosan megtörténnek, és mindennek megvan a helye, minden valamiből következik, valamilyen törvény szerint jön létre, és ez így is marad az évtizedeken tovább. Tehát még azt is mondhatnám, hogy amit most esetleg bebizonyítunk, vagy amit teszünk a matematikával, az a gyakorlatilag a végtelenségig megmarad, és pontos marad. Mondhatni, a végtelenség is visszhangzik ránk, amit most teszünk, mert ez nem változik. Talán ez másik tantárgyaknál nincs teljesen így, mert vannak különböző modellek, amik érvényesek voltak ideig, aztán a tudomány haladt előre, és aztán ugyanazt a jelenséget másképp magyarázzák. Ez a matematikában nem így történik. Hát ha visszamegyek akár az ókori görögökre, akkor Pitagórasz például tétele az ma is ugyanúgy érvényes, mint 2000 évvel ezelőtt. És a többi, tehát sok ilyen példa van.
2: Pitagorászról eszembe jut, hogy voltak-e tanárok, esetleg tudósok, mentorok, akik kihatással voltak, illetve hatással voltak önre a pályafutása során?
3: Hát azt kell mondjam, hogy bizonyára jó tanáraim voltak, akik kezdeti fogva komolyan vették a matematika oktatását. Hát kezdem mondani, az elemiskolában ott épp az édesapám volt a tanár, aki oktatott, tehát onnan kezdődtek a kezdetek, és akkor ott kezdtem én ezt ilyen fegyelmezetten követni a matematikát, aztán középiskola, ott is egy jó tanárom volt, aki aztán folytattam ezt a vonalat, aztán az egyetemen is kiváló szakemberek voltak. Újvidék Egyetemen fejeztem be a természettudományi karon. És hát aztán a doktoriskolába PhD hallgatóként pedig szintén külföldi mentoraim voltak, Svédországban fejezték mindketten, az egyik kolléga az svéd is, az Uppsala Egyetemen, és akkor ott mindjárt átvettem ezt a nemzetközi gondolkodást, és ezt a úgyhogy ők nagy hatással voltak rám. Meg aztán a tanszéken, tehát azt is még kiemelhetném, ahol dolgozom, ott is voltak kollégák, akikkel nagyon jó viszonyban voltam, és akikkel sokat tanultam, akár csak a kávéházba ülve is. Például egy kollégát különösen ki tudom említeni, Javisa Zsunyicsnak hívják, akitől rengeteget tanultam, sajnos már nincs közöttünk. Ő egy világjáró ember volt, és nagy tudással rendelkezett, és tehát ilyen emberektől sokat lehet tanulni. És ezt igyekeztem én mindig ki is használni, hogy valahogy ott legyek, ahol ezek az események történnek, vagy ezekkel az emberek társaságába, mert ettől sokat tanulhat az ember. Akik különösen olyan emberek társaságába, akik ezt gyökeresen értik, a matematikát, tehát értik a mögötte lévő dolgokat is, meg azt is, hogy hogyan alakultak, és érdekli őket, motiváltak, és akkor azok rá tudnak mutatni a lényegre gyakorlatilag, nem csak azt a formai négyzetet, a formát, amit ugye elénk tárnak akár egy matematikai könyv, ami formailag leírja a dolgokat, de viszont az, hogy azon az operátor mögött valójában mi áll és hogy jött létre, mert ezek általában mind valami alkalmazásokból alakultak ki. És jó tudni, hogy miből alakult ki, akkor már jobban tudjuk őket valami kontextusba helyezni, és jobban meg tudjuk őket érteni. Hát ugyanilyen, ha említeném az ilyen modern, amit a mérnökök tanulnak, derivát vagy integrál, hát ez a 16.-17. században jött létre Newton és Leibniz munkájól, akik például a Newton törvényit írta le ezzel, az ő híres principje matematikában, ez csak latinul le van írva, Newton törvénye, ami azt jelenti, hogy a sebesség változása időközönként, tehát ez most már úgy mondanánk, hogy a sebesség első derivátja. Modern nyelvezette, modern matematika nyelvezette leírva, hát akkor még ez nem alakult ki. De jó tudni ezeket a kezdeteket, akkor jobban lehet érteni a modern operátorokat. Mint ha csak úgy indulunk el, hogy itt egy definíció, és ezt jelenti a derivát. Az kicsit nehéz megérteni.
2: Kutatási területei magába foglalják az alkalmazott matematikát, a digitális képfeldolgozást, a képalkotást. Hogyan tudná ezt elmagyarázni? Mit is jelentenek ezek a fogalmak egy olyan embernek, aki nem jártas annyira a matematika világában? Hol találkozunk ezekkel a fogalmakkal a mindennapokban?
3: Hát ami az én kutatásomat illeti, ez, hogy alkalmazott matematika, ez egy elég széles területet fed le. Na most annak több ága van, hát nyilván én az egyik ágát próbálom csak arra próbálok fókuszálni, ez pedig a digitális képfeldolgozás, és azon belül is van egy olyan rész, amit mondjuk képalkotásnak tudnék bejelölni, vagy képrekonstrukciónak. Ezt legegyszerűbben például a komputer tomográfiához tudom hasonlítani, mindenki ismer, CT berendezés, orvosi diagnosztikában alkalmazzák, amikor ugye a páciensről úgymond vetületi adatokat készítenek, tehát egy röntgen gépezet, valójában egy forrás és egy detektor körbejárja a pácienst, és ez alapján projektív adatokat gyűjt, és ez alapján digitális képeket tudunk létrehozni. És akkor ebbe jön be az én munkám, itt jön az én munkám, mert ennek van egy matematikai része, a vetületek és az a kép, amit majd ugye a szakorvos fog megnézni, és abból fog diagnosztikát fölírni. Tehát az, hogy a kép létrejöjjön, az egy matematikai eljárásnak az eredmény. Az egy egyenletrendszernek gyakorlatilag a megoldás az a kép. És itt mi ezt az egyenletrendszert, ezt a matematikai modellt próbáljuk hát fejleszteni, továbbjavítani, és itt az a cél főleg például ebben az esetben, hogy kevesebb vetületből jobb kép, vagy ugyanolyan képet, ugyanolyan képminőséget tudjunk előállítani. Ez fontos, mert a röntgen sugárzás az káros az egészségre, főleg a fiatalabb embereknél, vagy akár a gyerekpopulációnál, mert később ez ilyen jonizált hatása lehet ennek a röntgen sugárnak, és később ez káros lett az egészségre, kialakulhatnak különböző betegségek. No, most ezt, hogy valahogy kiküszöböljük, például itt a matematika sokat segíthet ebbe, és segített is már, amióta megvan például a CT berendezés a 70-es évek óta egész idáig, ez a dózis lecsökkent, viszont a kép minősége inkább javult. Ez annak köszönhető, hogy olyan matematikai megoldások elméletileg lettek bevezetve és alkalmazva, amelyek már jobban kezelik ennek a, mondjuk így nagyon egyszerűen, ennek az egyenletrendszernek a megoldását, ami hát lehet sokféleképpen megoldani, csak akkor információt is tudunk veszíteni, viszont ha ezt jól vigyázzuk, vagy jól írjuk föl, vagy másképp írjuk föl, itt alkalmazzuk mindenféle, matematikának mindenféle ágát lehet itt alkalmazni, érdekes módon ennél az egyszerű példánál is, és alkalmazzuk is. Na most az, hogy alkalmazzuk, azt meg is kell érteni, és hozzá, tehát sokat kell tudni ahhoz, hogy tudunk választani, mintha egy nagy fáru vennék le, és akkor ezt a gyümölcsöt, vagy azt a gyümölcsöt, és mit rakunk gyakorlatilag bele ebbe az eljárásba, hogy annak természetesen legyen egy értelme. Ezzel foglalkozunk mi, és ezzel foglalkozik az én kutatócsoportom is, ez még mindig aktuális téma. Például a COVID-fertőzést csak egy CT-felvétellel lehetett 100%-osan diagnosztizálni, hogy valaki például COVID-fertőzésbe szenved. Az meglátszódott a tüdején, egy ilyen mellkasi keresztmetszeti CT-t készítettek róla, és ott már akkor, hogyha az COVID-fertőzés volt, annak egy karakterisztikus alakja volt, és onnan lehetett megállapítani. Tehát ez újra, mondjuk rá így, hogy aktuálisát vett ezt a berendezést.
2: Eljutottunk oda most már, hogy a mesterséges intelligencia az pillanatokat meg tud oldani egy matematikai feladatot. Ön mit gondol erről? Mik az előnyök, mik a hátrányok? Mivel jár ez? Akár a tanárok szemszögéből, akár a diákok szemszögéből?
3: Hát igen, most ezt arra is tudok mondani, az első reakcióm az, hogy sajnos így van, mert ugye én is oktatok az egyetemen, és sajnos vannak ilyen visszaélések, mert ugye elég csak egy kamerával most már lefényképezni a feladatsort, a vizsgára kiadott feladatsort, és egy pillanatok alatt mesterséges intelligencia már küld is a megoldást leírva. Sajnos valaki ezzel vissza is élve próbálunk harcolni, ugye ez általában úgy szoktuk észrevenni, hogy olyan megoldást ad még mindig, amelyik nem karakterisztikus arra, ahogyan ehhez mi hozzáálltunk, tehát úgy nagyon egyszerűen mondva ember úgy nem oldaná meg, mint az, de az végeredmény pedig sokszor jó, és akkor ez nehéz erre akár még rá is világítani, úgyhogy ez ilyen szempontból mesterséges intelligencia tényleg fejtörést is okoz, hát másik szempontból meg természetesen nagyon jó, mert pillanatok alatt lehet sok mindent ellenőrizni, ha már csak itt tartunk a vizsgapéldák és hasonló gyakorló példák összeállításánál, az ember valamit összeállít, akkor bedobja, és akkor ő azért levezeti a példát, és akkor erre, aki ért hozzá, ránéz, az már látja, hogy körülbelül jó, amit kigondolt. Persze itt is érteni kell hozzá, tehát nem szabad vakon neki hinni. Hát a másik oldalon így általánosában a mesterséges intelligenciáról mit tudok mondani? Én egy kicsit ilyen matematikai szemmel nézek rá, gondolom, hogy kicsit jobban értek hozzá, nekem ez egy kicsit transzparensebb, átlátszóbb az egész algoritmus, ez egy matematikai algoritmus, tehát én ez mögött nem látok semmilyen élő személyt. Például, mint sokszor hallom, hogy elemeznek, és akkor megkérdeztem a mester, és azt mondta nekem, hogy így, meg úgy, meg ez gondolt, meg azt gondolt. Szóval ezen kicsit elmosolygok, mert hát az csak egy matematikai algoritmus, ami kiad, tehát az mögött nincs semmilyen élő, nincs önmaga, nincs tudatába önmagának, és nem is tudom elképzelni, hogy hogyan is fog. Valójában lehet, hogy úgy néz ki, mintha az lenne, de hát ez merőben nem olyan az. Ezek nagyon egyszerű, méghozzá lineáris operátorok, és ez gyakorlatilag úgy működik, hogy a komputer kapacitás elég nagy, és a memória most már elértünk arra a szintre, és ezek az egyszerű, sok egyszerű operációból ugye kijön valami, ha összeadjuk, akkor kijön valami, ami hasonlít mondjuk egy ilyen intelligens gondolkodásra, de hát az valójában csak egy matematikai algoritmus. Úgyhogy ennyit tudok a mesterséges intelligenciáról röviden.
2: De kiszoríthatja ez az új realitása a klasszikus matematikai gondolkodást, illetve az mivel járhatna?
3: Hát ez érdekes kérdés, ezen igazából erre azt hiszem, hogy senki se tudja választ, ez az igazi jó válasz, hogy kiszoríthatja-e. Hát bizonyos szinten már is kiszorította, de viszont azt látom, hogy más szinteken meg nem, mert azok, akik fejlesztik a kutatócsoportokban is, hát van szerencsém jelen pillanatban is egy ilyenben résztvesek, ahol mondjuk rá ilyen legújabb kutatásokat végeznek, ahol bőven használják a mesterséges intelligenciát, de ott is az alapvető matematikai tudásnak még mindig nagyon is helye van. Mert egy új algoritmust, vagy egy új mesterséges intelligencia, az csak is matematikai alap, nagyon egyszerűen szólva, bizonyos matematikai alapokon alapszik. És hogyha ezeket nem jó úgymond táplálják be, vagy nem jó fektetik le, vagy valaki olyan fejleszti ezt, akinek nincs meg a kellő matematika tudása, ami nagyon sokszor megtörténik, akkor még mindig megvannak azok, hogy olyan dolgokat alkalmaznak, amit nem lehetne alkalmazni. Ezt arra tudnám összehozni, például aki nem tudja helyesírást, és regényt akar írni. És akkor mindig ilyen kis hibák lesznek benne, mert nem tudja, hogy leírni a gondolataid rendesen. Tehát, hogyha ez nincs, ezek az alapok nincsenek meg, akkor nem tudom, hogyan lehet arra tovább építeni. És itt még látok rengeteg hibát, amikor valamit kifejlesztenek, és nem jó, nem működik valami, nem tudja mi. És már minden össze van rakva, ez általában elég bonyolult folyamat, és akkor végén nem az jön ki, ami kellene. Ugye hát ezért van szükség még mindig kutatóintézetekre, ahol sok mindent kutatnak, akár az egészségügyben is. Most épp ilyen kutatásban van szerencsém részt venni, és azért tudom ezt első kézből. És azt látom, hogy ott is sajnos a kutatóknak a matematikai tudása nem megfelelő. Talán ez annak is betudható, hogy már ugye megvan a mesterséges intelligencia, aki már a 2025 vagy a 20-as évek után hallgatta, akkor az már nem annyira a teóriára, nem papír, ceruza, az már nem annyira volt divat, hanem csak ugye betápláltuk a gépbe, és az valamit kidobott mindig. Betápláltunk valamit, és mindig csak egy részig csináltuk meg, és nem mentünk végig a folyamaton. Csak az a baj, hogy a folyamaton, ha valamit készítünk, akkor jó volna végigmenni és átlátni az egészet lejtő végig, mert akkor tudjuk csak ellenőrizni, hogyha vannak ilyen fekete dobozok benne, hát akkor bejöhet valami, amit nem tudunk ellenőrizni. Úgyhogy szerintem én azt látom, hogy a matematika tudásnak lesz jövője, és van is jövője. Csak ez egy kicsit átalakul, talán magasabb szintre emelkedik, inkább a modellezés irányába. Tehát nem a tipikus kiszámítást, hogy papíron levezetünk egy, és kiszámítjuk az utolsó, úgymond kis számjegyig kiszámítunk valamit, hanem inkább a modellezésre, tehát felírunk matematikai operátorokkal valamit, ami majd egy alkalmazást, egy valós folyamatot ír le, és azt kell tudni fölírni. De az, hogy ezt föl tudjuk írni, ahhoz értenünk kell a matematikok, mint például, amit az előbb említettem, derivált, integrál, differenciál, egyenlet, stb., hogy ezt tudjuk alkalmazni, hogy tudjuk azokat a valós folyamatokat valahogy átvinni a matematikai térbe, matematikai világba, és utána jöhet a mesterséges intelligencia, aki ezt majd megoldja. Eddig nekünk kellett ezt is megoldani. És aztán így belejött egy kicsit a kompjúter, most már egyre jobban belejött a kompjúter. Így látom a jelen pillanatban ezt a helyzetet, hogy ezt most teljesen így, teljesen automatizássá válna, hogy már a modellt is a mesterséges intelligencia állítsa föl, meg aztán ő gondolja, hogy mit is akarunk mi a tovább. Ezt őszintén szóval még nem tudom elképzelni így.
2: Mi az, ami leginkább érdekli a mostani diákokat, amikor például a matematika gyakorlati alkalmazásáról beszél nekik?
3: Hát mondhatom úgy nagyon röviden, hogy a modern világ, a digitalizált világ érdekli. Az érdekli, hogyha össze tudom kötni, matematikai oktatásban össze tudom kötni az adott témát, például a mobiltelefonnal, vagy a digitális képekkel, vagy a videókkal, internettel, valahogy hasonló dolgokkal, akkor látom, hogy nagy az érdeklődés, mert ugye ez veszi őket körül is. Ezt persze meg lehet tenni, vagy nem minden operátorra gyakorlatilag. Ez például a mesterséges intelligenciához nem is kell az, hogy megértsük annak a működését valamilyen szinten, vagy mondjuk így, hogy dióhéjba, ahhoz nem is kell igazából egy másodéves egyetemi hallgató minden részét meg tudja érteni. Gyakorlatilag abban nincs is olyan matematikai, elméleti operátor, vagy elméleti tétel, amit nem tudom, csak valami nagyon magas szinten kellene oktatni. Úgyhogy úgy gondolom, hogyha ezt össze tudjuk kötni az alkalmazás, a modern alkalmazásokkal, akkor... Például én szoktam ilyeneket, hogy valami digitális kép, és akkor ezt, ha megtámadjuk egy integrál, akkor mi lesz belőle? És akkor az átalakul. És akkor az mindig érdekes, hogy ez volt az eredeti, és ez lett belőle. És akkor tudjuk, hogy mi lett belőle, és akkor meg is tudjuk magyarázni közben, hogy az hogyan hatott, vagy most nem menjük bele ilyen részletekbe, ilyen konvolúciós operátor, ami bármit lehet, például ki lehet húzni az éleket, ez nagyon egyszerűen, vagy meg lehet fordítani, valaki jobbra néz, akkor balra nézzen, ez csak egy ilyen, mondhatni, egy csettintéssel még meg lehet oldani, még egy egyszerű számítógépen is, egy digitális képe. Akkor ez, hogyha ők látják, akkor például ez egy mátrix szorzásnak az eredménye, amit mi oktatunk, csak az úgy száraznak néz ki, hogy csak a táblára felírom, és akkor mátrix szoroz a vektor, és akkor meg inverz mátrix, akkor minek is kell ezt tanulni. De amikor látják, hogy vagy például ez ugyanúgy egy robotlátás így működik, tehát mátrixok írják le, mert van ugye egy forgatás, meg egy eltolás, egy kamerát, amikor kezünkbe veszünk, akkor az mutat valamerre. A másik képnél kicsit elfordítsuk, vagy ellépjünk. Ez két fajta, ennyi. Az egyik egy mátrix, a másik egy vektor. De ezt már elsőjében tanulják az egyetemi hallgatók, és minden operátort ez a kettő gyakorlatilag. És ahhoz, hogy például megtudjuk, hogy egy robot hol áll, akkor ő neki van egy kamerája, és oda néz, és ő nekik meghatározzák ezt a két transformációt, akkor meg tudjuk határozni, hogy ő hol van a térbe, és akkor tudunk neki egy tanácsot adni, hogy menj balra vagy jobbra, hogy ne ütköz neki például ennek a kis asztalnak, vagy valami. Mert akkor tudjuk az ő helyzetét. Tehát ezek ilyen egyszerű dolgok, és hogyha ezt odáig levezessük a hallgatónak, akkor ez érdekes. Úgy, ezt látom én, akkor fölcsülnek a szemek, és akkor van egy kis motiváltság, akkor el tudják ezt helyezni a térbe, és akkor az mindjárt sokkal jobb. Hogyha valami alkalmazás, az valami, amit már előtte hallották, érték, hogy miről van szó, és akkor ahhoz tudják kötni ezeket az új dolgokat.
2: Milyen kutatásokkal foglalkozik most jelenleg?
3: Hát amit említettem is, a tomográfiai képrekonstrukció, tehát az már egy 15-20 éve megy, ezt folytatjuk, a PhD hallgatóm is ezen dolgozik jelen pillanatban. Per pillanatban olyan szerencsém van, hogy a Szegedi Biológiai Kutatóközpontnak is vendégkutatója lehetek, és hát ott biológiai képfeldolgozással is foglalkozok, ez már úgymond ilyen élesbe menő, direkt klinikai biológiai képeket elemzünk, és hát próbáljuk ezt matematikai képfeldolgozói módon mondjuk olyan diagnosztikát létrehozni, amely nem vagy fölmenti a szakorvosnak például a véleményét, vagy arra való szükséget. Tehát inkább ilyen biológiai, mondhatni, képfeldolgozással foglalkozok jelenleg, aminek nagyon örülök, mert tényleg sok olyan dolgot tanultam ott, meg látok most, ami hát nyilván fontos tudni ennek a ilyen alkalmazási részről is, hogy hogyan jönnek létre a képek, meg mik ott a korlátok, hogy aztán mi is ehhez jobban tudjunk alkalmazkodni. Úgyhogy, de itt is azért a matematika mindig tehát előjön, ott is vannak kollégák, akik ugye az orvostudományban szakértők, aztán vannak a biológiai tudományban szakértők, tőlük én tanulok például, de azt látom, hogy hát bármilyen modellről van szó, az egy matematikai modell lesz a végén, mert számítás, ahol mérés van, ott számítás is kell. Tehát mérés, számítás nélkül, vagy valamilyen modell nélkül igazából nem sokat ér. Tehát azt valahogy fel kell dolgozni. És minden természettudományban, de akár más tudományokban is, a nap végén mindig valamilyen mérés eredményei jönnek elő, valamilyen számok jönnek elő, és ezt rendszerbe kell hozni. Hát most ezt lehet csak egy egyszerű statisztikával, de lehet ezekből valamit kikövetkeztetni. Például jelen pillanatban a sejtanalízis, Szegeden vannak olyan berendezések, hogy egy sejtet is ki tudnak vágni a szövetből. Ezek lézerberendezések, és olyan szakemberek is részt vesznek, és aztán ebből a sejtet kell analizálni, hogy gyakorlatilag milyen összetevőkből áll össze, és aztán ugye kapunk különböző páciensektől, akik különböző betegségekben szenvednek, és akkor meghatározni ezeket a összetevőket, és ebből talán valamilyen következtetéseket hozni le. Ezzel foglalkozunk most.
2: Két mondatban csak a végén, mivel a műsorunk végéhez érkeztünk. Mit üzen azoknak a fiataloknak, akik a matematika világában szeretnének érvényesülni?
3: Hát azt üzelem, hogy csak előre. Nagyon egyszerűen jó kell lenni, de ez mindenben, a matematikában is, hát ez azért sok munkát igényel. Hát első lépésből azért nem ígérek nagy eredményeket, tehát ez egy hosszantartó, szorgalmas munka. Még amit már említettem egy másik interjúmban, hogy például angolul a kutató tudják, hogy researcher azért ri, mert mindig ismétli önmagát, ugyanazt a kísérletet többször el kell végezni. Most olyan, aki valaki egy lépésből akar mindjárt nagy eredményt elérni, akkor annak hát nem tanácsolom ezt a pályát.
2: Dr. Lukics Tibornak nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és hát még egyszer gratulálok ehhez az elismeréshez.
3: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
0: Beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
1: Reklámot hallottak.

0: ajánló következik.
1: Puff! Haver, figyelj!
0: Csütörtök esténként 20 és 22 óra között.
2: Hey, de széles jó kedvem van!
3: Rádió Diszkó.
4: A műsoretető
3: Kis János.
5: Rádió Diszkó, a Szabadkai Magyar Rádióban.
6: Na, van valakinek valami jó nóta ötlete?
0: Itt újra felcsendülnek az örökzöld diszkos lágerek.
7: Bollare, hajkó-ajkó, halaballa, hajn gazdag lenne.
8: Ez kell ennek az országnak.
7: Pici-pici csiribiri sárga színe, kis bikini, taka-taka-taka-taka, meg ilyet, meg taka-taka.
3: Rádió Diszkó.
5: Ajánlót hallottak.

0: Reklám következik.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvarska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultra

0: Hang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
1: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Reklámot hallottak.
3: 15 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
5: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Elindultak a támogatások a Bethlen Gábor arabkezelőn keresztül a határon túl és a nemzetiségi szervezetek felé, írta a magyar kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere este a Facebook oldalán. Tar Zoltán kiemelte, a támogatások ügyének rendezését a Tisza kormány megalakulása után azonnal napirendre vették, és az utalások két hete elindultak a korábban meghozott döntések alapján érintett szervezetek felé. Mostanra pedig több helyre meg is érkeztek ezek a pénzek. Megtiltotta az ivóvíz fogyasztását Csantavéren és Dusavonovón a tartományi egészségügyi titkárság közegészségügyi felügyelősége, mert a rendszeres mintavétel során tegnap megállapította, hogy az ivóvízben egyes elemek koncentrációja megnövekedett. Tájékoztatta a polgárokat közösségi oldalán Góli Csilla. Szabadka alpolgármestere kiemelte, a felügyelőség június 29-én hétfőn ismét mintát vesz a vízből, addig pedig a szabadkai vízművek és csatornázási kommunális közvállalat elvégzi az ivóvízrendszer tisztítását és fertőtlenítését, annak érdekében, hogy a szolgáltatott ivóvíz ismét biztonságosan fogyasztható legyen. A politikus a videó üzenetében a következő napok hőhullámára hivatkozva megkérte a lakosokat, hogy tájékoztassák polgártársaikat, hogy időben fel tudjanak készülni, és megfelelő mennyiségű palackozott vízzel rendelkezzenek az elkövetkező napokra. Megkezdődtek az előkészítő munkák a Majsai hídnál tervezett körforgalom építéséhez. Ez magába foglalja a terület megtisztítását, valamint a közművek áthelyezését. Az előkészítés befejezése után földmunkák, tereprendezés és építkezés előkészítése következik. Az előkészítő szakasz befejezése után 2-3 héten belül megkezdődik magának a körforgalomnak az építése is. Először a Majsai híd bal oldalán indulnak a munkálatok, ekkor csak a Majsai út lesz járható. A munkálatok mindkét ütemének befejezési határideje 90 nap. A körforgalom a tervek szerint 45 méter átmérőjű, 6,5 méter útszélességű lesz, valamint kerékpáros és gyalogos utak is készülnek. A beruházás értéke meghaladja a 135 millió dinárt, kivitelezője a Vojput közvállalat. Félmaratont szerveznek augusztus 30-án Szabadkán, amely az évek során mára-mára város egyik legjelentősebb sporteseményé vált. A rendezvény a sport és az egészséges életmód népszerűsítése mellett Szabadka különleges értékeit is közelebb hozza az érdeklődőkhöz, fogalmazott Gyivánovi Dániel, Szabadka város képviselő testületének elnöke a közösségi oldalán. Hozzátette, ma értekezletet tartottak a félmaraton megszervezésében közreműködő állami és önkormányzati szervek, közvállalatok, közszolgálatok és intézmények képviselőivel, amelyen egyeztettek a sikeres és biztonságos megvalósításhoz szükséges feltételekről. Június 28-án rendezik meg Magyar Kanizsa helyi közösség napját. Gazdag programmal készülnek minden korosztály számára. Délután megkoszorúzzák a helyi közösség épületén található emléktáblát, valamint megnyitják a magyar kanizsai gyökerekkel rendelkező Bata Anikó kiállítását. Ezután díszülés keretében adják át a helyi közösség elismeréseit. Idén a közösségért díjat Tóth Vilmos nyugalmazott építész veheti át. A Kanyó Zoltán díjat Bosznai Sára, a Tisza Néptánc Egyesület népdaloktatója és rendezvény szervezője kapja, míg a civil szervezeti díjat az Ozorai Árpád Magyar Művelődési Egyesületnek ítélték oda. A szabadtéri programok 18 órától kezdődnek a Tiszaparton. Este 9-től Bon Jovi legismertebb dalait hallhatják a Full Jovi koncertjén.
3: Időjárás.
5: Szabadkán és környékén 28 fokot mérünk, változó felhőzetre számíthatunk. Időnként megnövekszik és megnövekedhet még a felhőzet, és akár eső, zivatar is kialakulhat. Volt ilyen már a környékünkön Hajdújáráson, Martonoson és Csantavéren is.
6: Az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
7: Ne maradjon le a fontos dolgokról!

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámon. 061-1-999-393 vagy pedig 065-2-999-393. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek. Ára 10.000 euró. További részletek a 060-14-10-223-as telefonszámon. Tehát 060-14-10-223. Eladó egy Audi Q5S Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízelmotor, automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062-92-84-531-es számon. 062-92-84-531. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható családi utcai terepjáró takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062-92-84-531-es telefonszámon. Megismétlem még egyszer a telefonszámot. 062-92-84-531. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 14:00-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-tól, valamint délután 15:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a 107,1 MHz-en, ahol a régi zenék szólnak.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Hallgasson bennünket androidos készülékén is. Töltse le a Pannonrádió applikációját, és ott válassza a Szabadkai Magyar Rádiót.
1: Az interneten és a 107,1 MHz-en is.
2: SMR.

0: Sim, Gás.
1: Híradó.
2: Elindultak a támogatások a határon túli szervezetek felé, értesített a magyar kormány illetékes minisztere. Nem iható a víz Csantavéren és Dusanovón. Megkezdődtek az előkészítési munkálatok a szabadkai Majsai híd lábánál lévő körforgalom kiépítéséhez. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Elindultak a támogatások a Bethlen Gábor alapkezelőn keresztül a határon túli és a nemzetiségi szervezetek felé, írta a magyar kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere este a Facebook oldalán. Tar Zoltán kiemelte, a támogatások ügyének rendezését a Tisza kormány megalakulása után azonnal napirendre vették. Az utalások két hete elindultak a korábban meghozott döntések alapján érintett szervezetek felé, mostanra pedig több helyre meg is érkeztek ezek a pénzek. A határon túliak helyzete és a nemzetiségi kérdések kiemelten fontosak, nem lehetnek politikai játszmák alapjai, fogalmazott a tárcavezető. Találkozók és egyeztetések során van túl dr. Pásztor Bálint Brüsszelben. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke találkozott Lakos Eszterrel, a Tisza párt európai parlamenti delegáció vezetőjével. A VMS elnöke közösségi oldalán azt írja, ez volt a harmadik egyeztetése a Tisza párt vezetőivel. Április 24-én még miniszterelnöki történő megválasztása előtt Magyar Péterrel Budapesten, majd június 3-án Forstoffer Ágnessel, az országgyűlés elnökével Szabadkán, most pedig Brüsszelben Lakos Eszterrel találkozott. A nap folyamán a vajdasági magyar politikus a fideszes Deutsch Tamás delegáció vezetővel és Dömötör Csaba európai parlamenti képviselővel tárgyalt, majd a KDNP frakcióból Hölvényi Györggyel egyeztetett. A Mi Hazánk Mozgalom európai parlamenti képviselőjével, Borvendég Zsuzsannával is találkozott dr. Pásztor Bálint. A VMS elnöke szerint a párt minden olyan magyar politikai szereplővel párbeszédet folytat, aki hozzájárulhat közösségünk megmaradásához, fejlődéséhez és európai érdekérvényesítéséhez. Szerinte a vajdasági magyar érdek mindig az első. A vajdasági magyar ügyek képviseletéhez erős kapcsolatokra van szükség Budapesten, Brüsszelben, Belgrádban és itthon Vajdaságban is, írta a dr. Pásztor Bálint. A Vajdasági Magyar Plénum közzétette a kampányprogram javaslatát, amellyel indulnának a magyar nemzeti tanácsi választásokon. A civil szervezet honlapján közzétett programjában 12 pontban szedték össze a témákat. A VMP célul tűzné ki, ahogy fogalmaznak, a magyar nemzeti tanács jogköreinek visszaszerzését és megtisztítását, valamint a jogállamiság, a létbiztonság és az európai jövő biztosítását. A tervek közé sorolják a korszerű oktatás megvalósítását, az esélyteremtést a fiatalok számára, a kultúra terén a szabad alkotást, az értékőrzést és a független intézményeket. A tájékoztatás témakörében, ahogy fogalmaznak, a független, objektív vajdasági magyar médiát, valamint a nyelvhasználat terén az egyenlő jogokat és az akadálymentes közigazgatást. A jogállamiság, létbiztonság és európai jövő kategória alá sorolták, többek között a szerintük szabad és demokratikus közintézmények létrehozását, az átvilágítást, továbbá a pártoktól független gazdaságfejlesztést és esélyegyenlőséget. Nem fogyasztható a csantavéri és a dusanovói ivóvíz. A tartományi egészségügyi titkárság közegészségügyi felügyelősége mintavétel során állapította meg, hogy a vízben egyes elemek koncentrációja meghaladja a megengedett értéket. A fogyasztását megtiltották, az illetékesek pedig a rendszer fertőtlenítésén dolgoznak. A döntés több ezer lakost érint. Ráadásul mindez egy újabb hőhullám érkezése előtt történt. Vajtai Viktória riportja.
3: A közegészségügyi felügyelőség kedden végzett vizsgálata után rendelt el a tilalmat. A tájékoztatás szerint a csantavéri és dusanovói lakosoknak egyelőre nem szabad vezetékes vizet ivásra használniuk. A szabadkai vízművek és csatornázási kommunális közvállalat megkezdte a vízellátórendszer tisztítását és fertőtlenítését. Az újabb mintavételt pedig hétfőn végzik el. Víg Ilona.
4: Sajnos, hogy ilyen nagy faluba is ilyesmi megtörténik, hogy a vízzel ilyen nagy gond van. Nekem is a családjaim értesítettek ma, hogy az interneten föl van téve, hogy életveszélyes a víz, hogy nem szabad fogyasztani, és mondom nekik, hogy abban az esetben, ha fölforralja az ember, azt mondják, akkor se jó. És úgy döntöttem, hogy eljövök az italbódba, és itt vásárolok 6 literes nagy vizet, és majd avval próbáljuk megoldani, addig még nem hozzák helyre a dolgot.
3: A bejelentés különösen érzékenyen érinti a helyieket, hiszen a következő napokban ismét 35 fok körüli, vagy azt meghaladó hőmérsékleteket jósolnak. A hatóságok arra kérik a lakosokat, hogy időben gondoskodjanak megfelelő mennyiségű ivóvízről. Káposzta Henrietta, eladó.
0: Rengetegen keresik most a vizet, mi nekünk van ilyen külön raktárunk, és szóltunk be az irodára és a boltba, hogy szükségünk van 5 és 6 literes vitelekre, mert jobban azt viszik, de persze visznek kartonszámra is. Jobban inkább az ilyen nem gázos vizeket viszik, és hát mi így biztosítjuk, hogy legyen minden boltunkba víz.
3: A hír gyorsan elterjedt a településen. Többen már a bejelentés napján palackozott vizet vásároltak, egyes üzletekben pedig jelentősen megcsappantak a készletek. A hírt, hogy a két településen nem iható a víz, Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere jelentette be.
1: Szeretném tájékoztatni a Csantavér és Zentaörsi polgárokat, hogy tegnap a tartományi egészségügyi titkárság szanitáris felügyelője itt járt kint a Hidroglóbusznál, mintázott, és az itt felvett mintának az eredménye azt mutatta ki, hogy egyes elemeknek a koncentrációja az ivóvízben magas, tehát annak az emberi fogyasztása tilos.
3: A vezetékes víz fogyasztására vonatkozó tilalom várhatóan legalább a hétfői ellenőrző mintavételig érvényben marad. Amennyiben a vizsgálatok megfelelő eredményt mutatnak, a hatóságok feloldhatják a korlátozást.
2: Megkezdődtek az előkészítési munkálatok Szabadkán a Majsai híd lábánál a körforgalom kiépítéséhez. A tervek szerint őszre egy 45 méter átmérőjű, 6,5 méter útszélességű körforgalommal korszerűbb, biztonságosabb és gördülékenyebb forgalmi rend segítheti a közlekedést ezen a szakaszon. Annus Beatrixot hallják.
5: Hamarosan látványos változás kezdődhet a Majsai híd előtti csomópontnál. A tervek szerint 90 nap alatt épül meg az új körforgalom, amely jelentősen átalakítja majd a forgalmat. A helyszín előkészítése már megkezdődött, a munkagépek jelenleg a Jován Mikics utca sarkán tisztítják a terepet, ahol egy új bekötő út csatlakozik majd a körforgalomhoz. A beruházás a Majsai úton található közműhálózatot is érinti, ezért a Telekom szakemberei már megkezdték a kábelek áthelyezését, hogy minden feltétel adott legyen, hangsúlyozta Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere.
6: Amikor mindenki befejezi a saját részét a munkának, akkor kezdődik majd az építkezés. Ez Szabadka szempontjából rendkívül fontos, sokszor elmondtuk már, de elmondom ismét, tehát itt nem volt a korábbi csomópont jó megoldás, se közlekedésbiztonság szempontjából, se a forgalom lebonyolítása szempontjából, úgyhogy ezt a Vajdasági Magyar Szövetség napirendre tűzte, ez benne volt a koalíciós szerződésben.
5: A több mint 135 millió dinár értékű beruházás állami támogatással valósul meg a Vajdasági Magyar Szövetség kezdeményezésére, emelte ki Lálics Urbán Emese, infrastruktúraügyi államtitkár.
7: Várhatóan már őszre itt nagyon szépen kialakított körforgalom fog szolgálni a közlekedők biztonságos közlekedését, ahol autóbuszok is tudnak biztonságosan majd közlekedni, és minden szempontból kielégítő lesz a kialakítás. A beruházást egyébként a Szerbiai Utai, a Vojkut fogja kivitelezni, jelenleg az infrastruktúra kihelyezése van folyamatban, és amikor ezek ugye befejeződnek, akkor kezdődik meg a valós útburkolat kialakítása is itt a körforgalomban, a Majsai hídlábánál.
5: Az építkezés ideje alatt kisebb forgalomkorlátozásokra kell számítani, ugyanakkor az útszakaszt nem zárják le teljesen, így a város két része között folyamatos maradhat a közlekedés.
2: 4 héten keresztül naponta 80 gyerekkel zajlik a 12. palicsi nyári napközi a helyi általános iskolában. A résztvevőket kézműveskedés, labdajátékok, számháború és különböző játékok várják. Idén először népzenei és néptánc foglalkozásokat is szerveztek. Balázs Zita a mikrofonnál.
8: A legtöbb résztvevő évek óta visszajár a nyári napközibe, ahol találkoznak régi barátaikkal és újakat is szereznek. Ladóczky Dóra.
0: Minden barátomat itt ismertem meg, már Szegeden járok iskolába, csak apukám itt él, és hétvégén ide szoktam jönni hozzá, és találkozni szoktam akkor a barátaimmal, akiket itt szereztem.
8: A gyerekeket különböző programok várják, ahol kézműveskedhetnek, sportolhatnak, és különféle közösségi játékokat is kipróbálhatnak. Kozma Petra és Magyar Anda.
9: Én most már csak karkötőt csináltam, most várom, hogy lesz-e még valami.
10: Te mit csináltál?
11: Hát én most másztam a barátnőmmel felre, beszélgettünk, és közben megettük a cukros kiflit.
8: A legtöbben napról napra barátság karkötő készítésével foglalkoznak. A gyerekek álmodása szerint nincs nehéz dolguk a gyapjú ékszer elkészítésével. Szekeres Natali.
12: Minden harmadik fonalat be kell tenni az üres helybe.
13: Igen.
12: Egy, kettő, három. A harmadikat beletesszük ide. És akkor megint egy, kettő, három. Beletesszük a harmadikat ide.
8: A szervezők minden évben kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy főleg természetes anyagokat használjanak a kézműves foglalkozásokhoz. Márton Kovács Tímea, a Palicsi nyári napközi koordinátora és Arnold Ildikó foglalkozásvezető.
14: Többnyire természetes anyagokkal dolgozunk. Ez a pamut, csuhéj, bőr, agyag, papír, gyapjú, kicsit újrahasznosítunk is, ugye, hogy megtanulják a gyerekek, hogy nem kell mindent eldobálni, hanem különböző szép dolgok készíthetők belőle. Többnyire ezekkel az anyagokkal dolgozunk.
10: Ön milyen foglalkozásokat tart a gyerekeknek?
15: Én főleg gyapjúval dolgozom, és barátságkarkötőket készítünk, mivel ezt nagyon szeretik és igénylik.
8: Idén először zenei foglalkozás is várja a gyerekeket, ahol a citerával és a kobozzal ismerkedhetnek meg. A hétvégén a népzenei programokhoz kapcsolódva a néptáncot is kipróbálhatják a résztvevők. Csernik Enikő, óvodapedagógus.
16: Az utóbbi időben belekeveredtem a zenélésbe, és Szerényi Béla tanár úrnak köszönhetően megismerkedtem a bordon hangszerekkel, amiket nagyon jó lehet használni az óvodai nevelésben, mert nem kell tudni rajta játszani, már magába pengetéssel el lehet érni, hatást lehet elérni, mert miért hangjuk van, és megnyugtatja a gyereket, szívesen felszabadulnak, szívesen énekelnek, táncolnak, játszanak mellette.
8: A napközi júniusban és augusztusban is két hétig, tehát összesen négy hétig várja a 4-től 15 éves gyerekeket.
2: A pontos idő 4 óra 12 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. 20 ezer magyar fiatal kapcsolódik be a Rákóczi Szövetség 30 nyári táborába. A leendő elsősöket fogadták a Temerini Kókai Imre általános iskolában. Június 28-án rendezik meg Magyar Kanizsa helyi közösség napját, és kétnapos lovas tábort szerveztek Szabadkán. Jönnek a részletek. 29 országból közel 20 ezer magyar fiatal kapcsolódik be a Rákóczi Szövetség 30 nyári táborába is rendezvényébe. A szövetség meggyőződése, hogy a fiatalok találkozásai, az együtt megélt élmények és a táborokban születő barátságok hosszú távú befektetést jelentenek, nem csak a résztvevő diákok személyes fejlődését szolgálják, hanem hozzájárulnak a magyar közösségek összetartozásának erősítéséhez és jövőjének építéséhez. A nyári programsorozatban az általános iskolásoknak, a középiskolásoknak és az egyetemistáknak szóló tematikus táborok egyaránt helyet kapnak. A programokon több mint 1000 vajdasági magyar fiatal is részt vesz. Csáki Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke.
17: 1128 vajdasági fiatal, tehát diák és tanár is bekapcsolódik, és hát így válnak ezek a nagy nyári táboraink, rendezvényeink összmagyar táborokkal, amelyeknek a legfontosabb célja az az, hogy a fiatalok találkozzanak egymással, hogy meg tudják élni a közösséget, meg tudják élni azt, hogy a magyarságuk, a nyelvük, a kultúrájuk az nagyon sok országban élő fiatalhoz, kortársukhoz köti őket, és azt szeretnénk, hogy azok az élmények és azok az emlékek, amik egy-egy ilyen táborban, egy-egy hét alatt születnek, azok erősítsék egyrészt az identitásukat, erősítsék az egyéni életüket, de az egyéni életükön keresztül a tágabb közösségeknek a jövőjét is.
2: Alkalmi ünnepség keretében fogadták kedden az őszre első osztályba induló kisdiákokat a Temerini Kókai Imre általános iskolában. Idén 3 magyar osztályba, összesen 43 magyar elsős gyerek ül majd be az iskolapadba. Paracki László és Rózsa Krisztina riportja.
5: A legkisebbeknek az alsó osztályos tanulók mutattak be verses, táncos, zenés alkalmi műsort, majd kiosztották az önkormányzat által biztosított tanszercsomagokat. Törteli Áron.
13: Szerinted mi mindent fogtok csinálni itt az iskolában?
12: Hát tornázni, tanulni, szerbúrázni, angolozni, magyarozni.
5: Az ünnepségen nem csak az elsősök, hanem a szülők is izgultak. Kövesdi Renáta.
18: Kicsik még ezek a 7 évesek, hogy nincsenek is tisztában azzal, hogy most itt mi történik, meg itt mi lesz, most lesz egy kis műsor, vagy egy kis előadás, egy ismerkedés.
5: A fogadás végén a tanítók név szerint szólították leendő diákjaikat, majd egy-egy tanterembe vonultak, hogy ismerkedjenek egymással és az iskolával. Hornyik Mária, a temerini Kókai Imre általános iskola tanítója.
15: Első héten majd megismerkedünk a tanulókkal, megmutatjuk nekik az épületet, hogy föltalálják magukat, hogy örömmel jöhessenek, azután megtanulják azt, hogy mik az tantárgyak, az alapvető viselkedési szabályokat, és a legfontosabb az, hogy kapjanak egy önbizalmat, hogy bátran tegyék be az iskolába, az iskola ajtaján a lábukat, örömmel jöjjenek a tanításra, barátkozzanak egymással is, az idősebb tanulókkal is jó kapcsolatot alakítsanak ki.
5: A Kókai Imre általános iskolában tavaly a korábbi évekhez viszonyítva valamennyivel kevesebb, 34 elsős kisgyerek ült be először az iskolapadba. Idén viszont 43 diákkal kezdik a tanévet. Sziveri Béla, a temerini Kókai Imre általános iskola igazgatója.
19: 3 osztály nyílik, tudnillik, nekünk van egy kihelyezett tagozatunk a telepen, tehát itt a központi épületben 2 tagozat lesz, A és B, és a telepi kihelyezett tagozatra fog 10 gyerek járni, tehát ők lesznek a C-sek, tehát faktikusan 3, első A, első B és első C.
5: Temerinben az önkormányzat támogatásának köszönhetően minden helyi elsős ingyen kapja meg a szükséges tankönyveket.
2: Június 28-án rendezik meg Magyar Kanizsa Helyi Közösség napját. Gazdag programkínálattal készülnek minden korosztály számára. A délután folyamán megkoszorúzzák a helyi közösség épületén található emléktáblát, valamint megnyitják a magyar kanizsai gyökerekkel rendelkező Bata Anikó kiállítását. Ezt követően díszülés keretében adják át a helyi közösség elismeréseit. Idén a közösségért díjat Tóth Vilmos nyugalmazott építész veheti át. A Kanyó Zoltán díjat Bosznai Sára, a Tisza Néptánc Egyesület népdal oktatója és rendezvény szervezője kapja, míg a civil szervezeti díjat az Ozorai Árpád Magyar Művelődési Egyesületnek ítélték oda. A szabadtéri programok 18 órától várják az érdeklődőket a Tisza parton. Pálfi Ervin, Magyar Kanizsa helyi közösség elnöke.
20: Az offline zóna, a szabadtéri gyermekprogram animátorokkal, vidám játékokkal is önfelett kikapcsolódással a Tisza parton. Az ingyenes programok, amit már említettem, pedig lesz arcfestés, továbbá a pádelpályának a használata ingyenes lesz, SUP bérlése ingyenes lesz, a medence használata ingyenes lesz, illetve a mini golfpálya, ami nem olyan rég épült meg, az is ingyenes lesz az odalátogatók számára. És este 9 órakor pedig egy Full Jovi koncertet láttunk elő. Bon Jovi legismertebb slágerei csendülnek fel élőben a Tiszaparton.
2: Kétnapos lovastábor tartottak Szabadkán. Az Imperial Lovasklub Lovon vagy táborában 15 gyerek tanulta meg a lovak körüli teendőket, az állatok gondozásának alapjait, valamint a biztonságos lovaglás szabályait. Balogh Sára riportja.
21: A gyerekeket leginkább a lovak szeretete hívta a táborba. Junga sarolta.
22: Miért jöttél a lovastáborba?
23: Hát, hogy ne unatkozzak a nyári szüneten, meg hát, hogy többet megtudjak a lovakról, és hát, hogy én szeretek táborokba járni, ismerkedni, és ezért.
22: Mi mindent tanultál a lovakról itt ebben a kétnapos táborban?
23: Hogy kell felnyergelni, hogy amikor kocsikáztunk, akkor milyen erősek a lovak, meg hogy kell lovagolni.
21: A lovaglással természetesen nem ért véget a kis lovasok feladata. Farkas Marcell elmesélte nekünk, mi mindent kell csinálni, miután visszatértek a terepről.
24: Először lovagolunk, meg aztán megfürdetjük, azután pedig így lehúzzuk róluk a vizet. És azután pedig lekefézzük.
22: Mit kell nekik adni enni?
24: Szénát, almát, meg répát.
21: A gyerekek gyakorlati foglalkozásokon ismerkedhettek meg a lovakkal. A tábor célja az volt, hogy közelebb hozza a gyermekekhez a lovasportot és a felelős állattartást. Keresztes Teréz, szabadkai lovasedző.
1: Maga a lóközelség már a gyerekeknek, nem csak a gyerekeknek, minden felnőttnek is ajánlott. Megtanulnak a gyerekek egy kicsit visszalassulni. Ugye a lovak nem vették át ezt a nagyon modern, nagyon gyors világot, ők megmaradtak lassabban. A gyerekek visszalassulnak a lovakhoz, a lovon való lovaglás a mozgáskoordinációkat javítsa. Felelősségérzetük nyúl nekik, tehát nem csak az a gyerek, aki vezeti a lovat, az nem csak a lóéve felel, hanem a társai is, aki lovon ül. Tanulnak egyfajta időbeosztást, tehát jó hatással van rájuk.
21: A kétnapos tábor júliusban folytatódik, ahol másik 15 gyerek ismerkedhet meg a lovasporttal és a felelős állattartással.
2: Sport. Kezdődnek a harmadik csoportkör mérkőzései a labdarúgó világbajnokságon. A B csoportban Svájc Kanadával, Bosznia-Hercegovina pedig Katarral csap össze 21 órától. Éjfélkor kezdődnek a C csoport párhuzamos meccsei, a Skócia-Brazília és a Marokkó-Haiti mérkőzés. Az A csoportban 3 órakor indulnak az összecsapások, Csehország-Mexikó, Dél-Afrika, Dél-Korea ellen lép pályára. A pontos idő 4 óra 21 perc, híradót hallottak.
3: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén jelenleg 30 fok van. Holnap túlnyomó részt napos idő lesz. 34 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, és egyre melegszik majd a levegő. A hétvégén 37-38 fok várható. Én köszönöm szépen a figyelmüket. Holnap Bíró Tamara mondja a híreket. További szép napot kívánok.
4: A régió legfontosabb információi a Szabadkai Magyar
6: és a Régió Rádió hullámhosszán.

0: lebegjen velünk a nosztalgia hullámain. A nosztalgia hullámain.
1: A nosztalgia hullámain. A 107,1 MHz-en.
2: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Régi kedvencek
1: a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Újra lennállok a parton, mögöttem a város, ahol születtem, ahol éltem. A víztükrében újra látom magam mellett apámat, aki csendes és komoly volt, és anyámat, akit nagyon szerettem. Vasárnaponként mindig erre sétáltunk, az emberek szívét megmelengedte a látványa, hogy ránk néztek. Anyám szeme ragyogott, és apámat átölelve lépkedett mellettünk a parton, sárga rózsával,

később nehéz idők jöttek. Figyeltem őket, ahogy a nevetésük egyre keserűbbé vált. Apámat nagyon megtáncoltatta a sors, de soha nem adta fel a harcot. Kemény ember volt, és soha el nem botlott. Anyám egyre szótlanabb lett. Esténként apám vállára borult, és csendesen sírdogált. Csak évek múltán döbbentem rá, hogy így láttam őket utoljára. Apámat, aki nem tört meg soha, és anyámat, sárga rózsával.

0: Reklám következik. Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
1: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedélye rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedélye rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
0: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Reklámot hallottak.

Régi magyar melódiák, régi magyar melódiák. A Szabadkai Magyar Rádióban. A régi magyar zenék hullámhosszán. A lemez forog tovább, mert a legendák nálunk szólnak.

0: Reklám következik.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
5: Reklámot hallottak.
6: 17 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért. Címgáz.
6: Nézze a Pannon televízió hírműsorait híradó este 17:30 és 20:00-tól.

0: Reklám következik.
1: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
4: Lángos imádók, figyelem! Jótékonysági Buckai Lángos Fesztivál Szabadkán a Zorka helyi közösségben, a Brenzu Sportközpontban július 10-én 19 órai kezdettel. A vendégeket gazdag kulturális program várja, légvár, kirakodóvásár és persze rengeteg finom lángos. Idén is fellép a Magyar Kanizsai Eridánusz együttes. Ha jön a nyár, vár a Buckai Lángos Fesztivál.
5: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: A lemez forog tovább, mert nálunk a nosztalgia a divat.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Ajánló következik.
1: Dombos Fest 2026 Kishegyesen.
2: Június 25-e és 28-a között.
1: A zenei sokszínűség idén is garantált.
2: Felvidékről Szarka Tamás, Erdélyből Kosika, Japánból pedig Kenta Hayashi érkezik. A népzenei nagykoncertről a Fokos és Tokos zenekar gondoskodik. A világzenei hangulatért pedig a Poklade, a Bésodrom, a Baselán és Ferenci György felel. És ahogy már megszokhattátok, borudvar, dombos remix, irodalmi menet, fényfestészet és számos meglepetés vár benneteket. Részletek a fesztivál Facebook és weboldalán.
1: Várunk benneteket idén is a Dombos Festen.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.
5: Certains soirs, quand je m'ennuie, je connais un coin dans Paris où l'on se rencontre entre amis pour faire une jam. Chacun prenant son instrument, qu'il soit à cordes ou bien à vent, laisse parler.

a régi magyar zenék hullámhosszán. Németh Lehel, Dobos Attila, Széchy Pál. Régi barátok a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Onoplexebb dallamai.
1: Onoplexebb dallamai. Onoplexebb
0: dallamai. Most önnek szólnak.
2: 107,1
0: Szabadkai Magyar Rádió.
3: Most a zene vezet.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Friss hírekért kattintson a panon.rtv.com-ra.

0: A szerelem hullámhoz.
1: A szerelem hullámhoz.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Szabadkai Magyar Rádió. Szabadkai Magyar Rádió.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: A Retro Zenék Rádiója.
2: Aki szakállal hordja a szemüveget,

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
2: Média támogató. A Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: ahol a régi slágerek tovább élnek. Itt halhatatlan előadók
1: és legendás zenekarok dalai szólnak.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Régi kedvencek.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Onoplex Abdallamai. Most önnek szólnak.
1: 107,1
0: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Most az

0: Kedves emberek, hegyezzétek fületeket, mert remek felvételek következnek e megahercen. 107,1-en.
1: Megmester is minket hallgat.
0: Tette is ezt.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
0: Szerdánként este. A blues legendái. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: érzi, hogy elkapta a blues, akkor a szíve biztosan hozzánk hoz.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A legjobb blues dalok nálunk szólnak. Ez tény.

0: Szerdánként este.
1: A blues legendái. Blues legendái. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Ha blues a kedve, akkor az állomáskeresőt a legjobb helyre tekerte.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: A legjobb blues dalok nálunk szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: A blues a kedve.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Ne állítson az állomáskeresőn! Fontos információ következik. Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
2: Miért?
1: Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz.
3: Ez meg mi?
0: Üdítő zenei turmix, esti koktél.
1: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

A gitár zene szerelmeseinek szól. A zene a 107,1-en. Igazi zenei csemegék a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Ezüstes húrok, ezüstes húrok, ezüstes húrok, ezüstes húrok.
1: És a zsenik,
0: akik megszólaltatják őket.
1: A gitár most önnek sír, most önnek sír.
0: A 107,1-en.

0: Esti koktél.
1: Esti koktél.
2: Esti koktél.
1: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: 22 óra múlt. Jó estét és kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ha álmatlanság gyötri.
0: Esti koktél.
1: Esti koktél.
0: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Esti koktél. Esti koktél.

0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Egy húron pendülünk a rockzenével.
2: 107,1! A legjobb rockzenék a 80-as, 90-es évekből.
3: Ez a

leveszem az imádott napszemüvegem, és a szemedbe nézek. Tudod, ezzel az egésszel úgy vagyok, mint egy csodálatos nagy játékkal. Szerencsém van, mert oltárján szeretek játszani. Játszani mindenkinek kell. Mindegy, hogy szeret, vagy nem. Itt játszik az is, aki részt vesz, és az is, aki nem.

0: stresszes nap után lazítson, lazítson, lazítson, lazítson. A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
1: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

0: a bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Csak
0: retro. Dalok, melyeket szerettünk.

0: A Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: Nincs rohanás, nincs stressz, csak ön és a legszebb dallamok.
1: Szabadkai Magyar Rádió 107,1.
0: Kapcsolja ki a külvilágot.

0: a vastag talpú cipő, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede.
1: Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján egy óra múlt.
1: Egy óra nosztalgia. Ex-jú slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 107,1 MHz-en.

0: A régi szép idők dalai,
1: minden idők legnagyobb exiós lágerei nálunk szólna.
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
3: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja.